0: Fun FM rádió.
1: Bárhol,
2: bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon.
2: Fülig zenék.
1: Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Minden sláger
1: nálunk szól.
2: Sziasztok!
3: Mi vagyunk a New Level Empire.
0: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
1: Napjaink legjobbjai.
5: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.
0: Fun FM Rádió.
1: Fun FM Rádió.

FM 87.6.

Tanzania!

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: kukváron feje.
1: A jóból sosem elég.
2: Nem hagyjuk abba egyetlen percre sem.
1: Magyar zenék órája. Hajrá, magyarok!

0: Hajrá, magyarok! A magyar zenék órája.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lényeg.

0: Mert a magyar zene jó, magyar zenék órája. Friss hírek óránként, Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elsőfokú sárga árvízvédelmi készültséget rendelt el szerdán az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet 7 megyében, írja az Ager Press. Csütörtök reggel 9 óráig nagy mennyiségű víz árad le a patakokon, lejtőkön és vízfolyásokon. Villámárvizek alakulhatnak ki, és a vízállás meghaladhatja az elsőfokú készültségi szintet. Hargita megyében is, a Maros valamint Beszterce folyók vízgyűjtő medencéiben. Visszahívták pozíciójából Dolhai Istvánt, Magyarország csíkszeredai főkonzulját. Dolhai István a Maszolnak elmondta, visszahívását nem indokolták, a döntésről e-mailben kapott tájékoztatást. Orbán Anita, magyar külügyminiszter június 26-án jelentette be, hogy a tárca megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását. Dolhai István 2024. augusztus 1-től irányította Magyarország csíkszeredai főkonzulátusát, megbízatása július 31-ével szűnik meg. Újabb egy hónap haladékot kaptak az önkormányzatok a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolására. Cseka Attila fejlesztési miniszter rendelete értelmében július 31-e helyett augusztus 30-áig nyújthatók be az elszámolási kérések a PNRR-es projektekre. A tárca vezető hangsúlyozta, a minisztérium jelenleg az uniós alapok 86%-át hívta le, a mostani hosszabbítással pedig szeretnék ezt az arányt a lehető legközelebb vinni a 100%-hoz. A szerdán hatályba lépő döntés több mint 5300 szerződést érint, amelyekből egyebek mellett bölcsődéket építenek, iskolákat, kórházakat, korszerűsítenek és lakóépületeket újítanak fel. Cseka Attila nyomatékosította, a határidő további kitolására már nem lesz jogi lehetőség, és a be nem fejezett projektekre fordított uniós pénzeket a minisztériumnak vissza kell követelnie. Ezért arra kéri az önkormányzatokat és kedvezményezetteket, hogy gyorsítsák fel a munkálatokat és haladéktalanul nyújtsák be a számlákat, hogy a közösségek ne essenek el ezektől a támogatásoktól. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint valamelyest megritkul a gomoly felhőzet, részben felhős égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, valamelyest emelkednek az átlag hőmérsékleti értékek. A reggeli órákban a hőmérséklet azonban 8 fokig csökken, napközben a csúcsérték már a 20-23 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 49 bani, és a hazai padlizsán kilója 5 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Beige porcelán padlólap négyzetméterre csak 44 lej 90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
3: Reklámot hallottak.

0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM Rádió állásbőrze rovatát. Karrier. Karrier.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 2x110 g-os Chef Select tejszínes eklerre 9,49 baniért, az 1 kg-os mogyorós kakaókrémes nutellára 31,99 baniért, és a nektarinra 1 kg-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

0: Hangvirág a Bimbambuszok családjába tartozik.
1: Egy szám.
0: Kotyogó.
2: És a Bimbambuszok családjába tartozni nem is olyan rossz. Jó reggelt kívánok, 8 óra múlt 7 perccel. Füligzeréket a friss kávé mellé, és a friss kávét a friss hírek kibeszélése mellé készítettem elő, és bízom benne, hogy ez a sorrend így rendben is van, főleg ha már túl vannak egy kiadós, laktatós reggelin. Nézzük meg a kalendáriumot, azt mondja, hogy július 9-e van csütörtök, a mai napon Lukrécia, illetve Vera nevű hallgatóinknak kívánunk egy nagyon boldog névnapot. Természetesen hamarosan fellapozzuk a kalendáriumot, és a napünnepeljeit is ismételten felköszöntjük, méghozzá egy ajándékdal társaságában. Én Günther Otto vagyok, kiálltam a busz megállóba, érkezhet Minelli.
0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
3: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port törölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A Xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer Xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvassa figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: A hasmenés sosem jön egyedül. Együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrasmektel. Az egyetlen olyan kombináció, amely a Diosmektit által kezeli a hasmenést és az elektrolitok által megelőzi és kezeli a kiszáradást. Hidrasmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Mik azok az alapszószok és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: Néha még azt hiszem, hogy még mindig szeretlek, de fejbe vág az igazság, hogy nem kellek senkinek. Így vészelek át nyarakat és hűvös teleket. Tudod, úgy szeretnék, de már nem segíthetek. Koszos szívem átverő újra, megcsal aztán hozzám bújna boldogság, de hogy csuk

Number, ők voltak a Modern Talking, 9:06 múlva. Ígértem korábban, fellapozzuk közösen a kalendáriumot. Július 9-e van, kedves Lukréciák és Verák, boldog névnapot kívánok! 669 éve tették le a prágai Károly híd alapkövét. A letétel pontos időpontját asztrológusok határozták meg. 195 éve jelent meg Gróf Széchenyi István világ című műve. 101 éve született Keres Emil Kossuth és kétszeres Jászai Maridíjas színművész, érdemes és kiváló művész, színi igazgató. 93 éve született Csala Zsuzsa, Jászai Maridíjas és érdemes művész, színművésznő. 79 éve született John Mitchell, angol zenész, aki a The Jimi Hendrix Experience dobosa volt. 70 éves a mai napon Tom Hanks, többszörös Oscar-díjas amerikai színész, egyik legismertebb szerepe a Forrest Gump. 585 éve hunyt el Ian van Eyck flamand festő, aki testvérével a németalföldi tábla festészet megteremtőjének számít. 486 éve 8. Henrik 6 hónapos házasság után elvált 4. feleségétől, Klévi Annától. A kalendárium rovatunk végén az ajándéggal is előkészítettem, méghozzá Julián Peretta Closer to You című szerzeményével kedveskedünk mindazoknak, akik a mai napon valamilyen szempontból ünnepeltnek számítanak.

0: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz cson nélküli szeretelt sertés nyakka rajt 100 gromonként 2 lej 49 banért. 300 gromos Milborán Natur friss sajtkrémet 7 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és 8x120 ml-es gelatelli vanília és magyaró ízű tölcséres fagylaltot 12 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
3: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
4: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Fortéval. Ez egy

0: Étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta kétszer egy kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
1: A következő járra meg lesz a csípve!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: Reklámot hallottak.

0: can't stop the spirit when I need you. This life is more than just a read through.
1: 2002-ben július 9-én jelent meg a Red Hot Chili Peppers 8. stúdióalbuma, ez volt a By The Way. Erről szólt a Can't Stop az imént itt a Kotyogóban. Az album egyébként egy elképesztő váltás volt a korábbi funk-rockosabb vonalhoz képest, ugyanis John Frusciante itt vitte el a hangzást a dallamosabb, több szólamú vokálokkal teli pop-rockos irányba, és úgy tűnik, hogy a közönségnek nagyon bejött, hiszen olyan hatalmas lágereket szült, mint az imént hallott Can't Stop, a By The Way vagy a Zephyr Song.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
3: Szombatonként 11-től.

Ébredj velünk! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.

0: Love Me To Heaven, ők voltak a Jonas Brothers, 2025-ben jelent meg a dal. Az az igazság, hogy a ma reggeli jelen időjárási körülmények között az időjárás csak látszatra barátságos, azaz szépen süt a nap és gyönyörűen kék az ég, viszont igencsak hőske van. Tehát ez a jelenleg mért 12 Celsius fok, ez nem tűnik valami soknak, főleg, hogyha meggondolom, hogy kb. 10-11 érezhető ebből reálisan. Érdemes egy kicsit rétegesebb öltözéket választani a mai napra, már csak azért is, mert a csúcsérték sem emelkedik 20 fokon felül.
1: Fun FM Rádió. Rádió. Fülig zene.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett, egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő, metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 2x110 g-os Chefselect tejszínes eklerre 99 baniért, az 1 kg-os mogyorós kakaókrémes nutellára 31,99 baniért, és a nektarinra 1 kg-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.

1983-ból szólt egy ilyen jó kis billegős reggae klasszikus, UB40 és a Red Red Wine. Románia több mint 8 milliárd eurónyi uniós forrás elvesztését kockáztatja, ha nem teljesíti időben a helyreállítási tervhez kapcsolódó vállalásait. Előrehozott parlamenti választások esetén módosítani kellene a jelenlegi választási menetrendet, figyelmeztetett az állandó választási hatóság elnöke. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a tusványosi részvételt több külhoni magyar egyetem, köztük a Sapientia Emte. Részletek 4 percen belül a híradóban.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románia több mint 8 milliárd eurónyi uniós forrás elvesztését kockáztatja, ha nem teljesíti időben a helyreállítási tervhez kapcsolódó vállalásait, figyelmeztetett Adrián Negrescu gazdasági elemző. A szakértő szerint az ország eddig az eredetileg rendelkezésre álló források kevesebb, mint felét hívta le, miközben a késedelmek miatt már jelentős összegeket elveszített. Adrián Negrescu úgy véli, az ügyvivő kormány korlátozott jogkörei miatt a szükséges reformokat csak egy rendkívüli parlamenti ülésszakon lehetne elfogadni. A még hátralévő jogszabályok, a közalkalmazotti bértörvény, az összeférhetetlenségi törvény, az adóhatósági alkalmazottak teljesítményarányos jutalmazásáról szóló törvény, a köztisztségviselői törvény, az urbanisztikai törvénykönyv, valamint a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjáról szóló törvény. Az elemző szerint ezek elfogadása nélkül Románia értékes uniós támogatásoktól eshet el. Előrehozott parlamenti választások esetén módosítani kellene a jelenlegi választási menetrendet, figyelmeztetett Adrián Cucuiano, az állandó választási hatóság elnöke. Mint fogalmazott, a hatályos választási törvény a rendes választásokra készült, ezért a jogszabályban szereplő határidők egy előrehozott voksolás esetén nem lennének tarthatók. A szükséges módosításokhoz azonban sürgősségi kormányrendeletre lenne szükség, amelyet az ügyvivő kormány nem fogadhat el. A hatóság vezetője szerint rövidíteni kellene többek között az aláírásgyűjtés, a választási irodák felállítása és a levél szavazásra történő regisztráció határidejét. Kiemelte azt is, hogy a külföldi szavazókörök megszervezésére sem maradna elegendő idő. Az elemzés célja annak bemutatása volt, hogy az előrehozott parlamenti választások lebonyolítása a jelenlegi jogi keretek között komoly gyakorlati akadályokba ütközne. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a tusványosi részvételt több külhoni magyar egyetem, köztük a Szapiencia is, jelentette be Tonk Márton rektor Csíkszeredában. Az intézmények szerint a panel beszélgetéseknek csak akkor van értelme, ha a budapesti kormányzati szereplőkkel valódi párbeszéd alakulhat ki. A feltételt a kárpátaljai és a komáromi magyar egyetemek is osztják. Ha a meghívott miniszterek vagy államtitkárok nem jönnek el Tusnádfürdőre, az egyetemek vezetői is távol maradnak, és más fórumot keresnek a szakmai egyeztetésre, értesült az MTI. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, a továbbiakban is alacsony hőmérsékleti értékekkel. 13 fokot mérnek Csíkszeredában, 11 fokra tehető a reális hőérzet, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Ottó vagyok, köszöntöm Önöket Fülig zenékkel. Az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szólnak itt nálunk az éterben, illetve a mai kotyogóban tartunk fogadó órát is, vendégem lesz Borzs Béla, Csíkszereda alpolgármestere. Kérdéseket már mostantól fel lehet tenni SMS-ben 0724 8160 000.

velünk kerek a nap. FM 87,6 Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 49 bani, és a hazai padlizsán kilója 5 lej 49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.
2: 4:10 múlt 2 perccel jó reggelt kívánok mindenkinek, jó reggelt kívánok Bors Béla alpolgármester úrnak, indul a fogadó óra.
3: Jó reggelt kívánok, szervusz főszerkesztő úr, és üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat. Örülök, hogy ismét itt lehetek ezen a gyönyörű napon.
2: Ritkán találkozunk, mert hogy nyár van, de attól még nyilván az élet nem áll meg Csíkszeredában, zajlik úgy rendesből. Vannak-e gondjaink jelenleg, vagy minden a legnagyobb rendben van?
3: Azt mondanám, hogy az az egészséges, hogyha mindig vannak megoldandó feladatok, mi pedig azon vagyunk, hogy ezeket lehető legjobb tudásunk szerint és lehető legrövidebb idő alatt megoldjuk. Természetesen ez mikor sikerül, mikor nem. A lényeg az, hogyha meglátjuk a dolgoknak a jó oldalát, akkor azt hiszem, hogy az minket előre visz.
2: Ezt a töretlen optimizmus szerintem tanítani kellene. Nézzünk szét a városban egy icipicit. Azon gondolkodom, hogy mi volt a legutóbbi, ami úgy egy kicsit úgy talán a közösségi médiában kiütötte a biztosítékot, tehát valószínűleg a fakivágások a nagy parkban, de hát tény és való, hogy azok a fák, amik el vannak öregedve, azokat bizony ki kell vágni, ez ilyen egyszerű. Mennyire nehéz megértetni az emberekkel azt, hogy vannak problémák, amiket megoldunk, van, amit úgy tudunk megoldani, amikor már a probléma beütött, de nyilván nagy károkat nem okozott.
3: Azt mondanám ezzel kapcsolatban, hogy az elmúlt 5 évben Csíkszereda ilyen téren tudatosan végzi ezt a feladatot, azaz ma már egy elég pontos kimutatással rendelkezünk több száz fa kapcsán a városban, és követjük szinte heti szinten, sőt idén is egy újabb, nagyobb felmérésre kerül sor. Vannak helyek, ahol igen, előregedik a növényzet, előregednek a fák, és kénytelenek vagyunk beavatkozni. Tehát az elmúlt évben is számos helyen mentő akció, úgymond gyógyító akciót vettek latba a szakemberek. Van, ahol sikerült, van, ahol nem sikerül. Van, ahol 2-3 évvel sikerül meghosszabbítani egy idős fának az életkorát, de van, ahol be kell avatkozni, és a legjobb példája most az elmúlt napoknak ez, hogy az elmúlt évben, most amit a legutóbb a természet legyőzött úgymond 2 fát is, azok már azon a listán voltak, hogy több mint valószínű idén ki kell vágjuk, mert nem tudjuk tovább menteni, mert nagyon elkurhat befele, kívülről nagyon szépen nézett ki, és tulajdonképpen szinte a széle, csak a szélén a kéreg tartotta ezeket a fákat. A tegnap előtt 2 kivágtunk, és a mai nap folyamán még 1 ki lesz vágva, mert sajnos, hogy az is lehet, hogy az a legutóbbi viharok egy nagy hosszanti hasadás jelent meg, szintén egy előregedett fűzfán, és azt tudni kell, hogy ezek a beavatkozások elsősorban mindannyiunk biztonságáért történnek. Tehát azt mondjuk, hogy ha az ember elesik, akkor jobb félni, mint megijedni, akkor inkább beteszünk egy széket a fenekünk alá, hogy ne essünk el. Na most a fák esetében ott, ahol nem lehet megmenteni, ott ki kell vágni. Minden kivágott fa helyett 2 másikat ültetünk a város közterületein. Itt is már a 2 kivágott fa helyett a vöröstölgyek be vannak ültetve, és a mai nap folyamán is kivágott fa helyett természetesen ültetünk. Én el kell mondjam, hogy a városi kertészetünk az elmúlt 5 évben több ezer új fát ültetett a város területén. Van, ami megél, van, ami nem él meg, azt pótoljuk. De én azt gondolom, hogy a legfontosabb szempont mindig az embereknek a biztonsága, és lehet amúgy a legjobb felmérés is, amint látjuk, most jönnek ezek a nagy viharos idők, vannak fák, amik nem bírják ki egy-egy vihart és kidőlnek, de hát igyekszünk ezt amennyire lehet megelőzni. Ugye a központi parkban ért a legnagyobb favágás, hogyha azt nézzük az elmúlt években, hiszen ott a nagy előregedett nyárfák esetében is a sornak egy részét már ki kellett vágni. El kell mondjam, hogy elérkezik az a pillanat, amikor a többi sort is, ami a park közepén található, ki fogjuk vágni, de helyette már ott vannak, nőnek a vöröstölgyek, nőnek a gesztenyék. Tehát persze, hogy egy 50-60 éves folyamatot megint el kell teljen jó legalább 10-15 év, hogy valamelyest pótolni lehessen, de hát ennek ez az életrendje. Tehát fakivágás terén akár az elmúlt években volt, ugye a Nárcisz soron is egy teljes akácfasort kivágtunk, de ott is már újat ültettünk. Láthatják a kedves rádióhallgatók, hogy mi ma már ilyen öntözőzsákokot is teszünk azokhoz a fákhoz, ahol fiatal fa van és meg kellene maradjon.
2: Amiket azért, nem kell hazavinni, ugye?
3: Amit persze nem kell hazavinni, nem kell kivágni, sőt, hogyha partnerség jegyében, akkor aki teheti, nyugodtan tölthet bele bármikor vizet, esetleg a tömbház előtt van, vagy a cég előtt van, vagy akár az intézmény előtt van, mert ezzel is tudja segíteni a kertészetünk munkáját.
2: Ha már a parkot körbejártok, mi a helyzet a kis parkkal? Jól tudom, hogy egy ideje eltűntek onnan a játszótéri elemek, valami készül?
3: Itt a Fodor Sándor parkra gondol, ugye, főszerkesztő úr. Igen, hát itt egy uniós projektünk van megnyerve, és jelen pillanatban zajlik most már, hát mindjárt egy éve a közbeszerzés, a kivitelezésre. El kell mondanom, hogy hál' Istennek több jelenkező van, de ez a több jelenkező sajnos marakodik egymás között is velünk, és számos fellebbezés, illetve után is vagyunk már, újra kell értékeljük, azt megint kihirdetjük a nyertest, aztán megint van egy fellebezési periódus, de én azt gondolom, hogy hamarosan a végére érünk, és akkor kiadjuk a kezdési parancsot. 2029 nyaráig mi föltétlen be kell fejezzük, hiszen zárul az uniós ciklus, ma már meghosszabbított úgymond uniós ciklus, és természetesen ez a pályázat kimondottan egy zöld degradált, leromlott zöld területnek a felújításáról szól. Elnézést, de természetesen nem hagyhatjuk ki, hogy a körülötte levő útstruktúrát is feljavítsuk. Ennek érdekében két projekt létezik jelen pillanatban. Maga a Fodor Sándor Parknak a projektje, ami uniós pénzből fog megvalósulni, és közben készítjük a tervet a körülötte levő út, illetve parkolók fognak kialakulni, járdát fogunk kialakítani, átjárókat. Megváltoztatjuk a forgalmi rendet is, mert látjuk, hogy nem bírja az utca a két irányú forgalmat, főleg a belső utcára gondolok, de ott természetesen még keressük a megfelelő finanszírozást rá, hát ha be tudnánk szúrni akár valami kormánypénzbe is, amennyiben nem, akkor megpróbáljuk szakaszosan a saját költségvetésből felújítani, tehát itt ez a környék az elkövetkező periódusban itt mellettünk, tőlünk nem messze egy építőtelep lesz, de kérem majd az ott lakók türelmét, hiszen amikor majd befejezzük, akkor sokkal élhetőbb és szebb lesz.
2: Mondjuk az építőtelepeket most már úgy nagyjából megszoktuk, hiszen igen-igen nagy projektek zajlanak városszerte, többek között ugye a Városháza épülete is megújul, sikerül-e ezt időre befejezni?
3: Igen, azt gondolom az idei évnek a legnagyobb kihívása, hogy a felzárkóztatási alapból megnyert projektjeinket le tudjuk zárni. A legnagyobb projektünk a Városháza műemléképülete, a 140, több mint 140 éves épület. El kell mondjam, hogy teljes gőzzel zajlanak a munkálatok, heti egyeztetés, napi tereplátogatás. A kivitelező most már hétfőtől szombatig dolgozik. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy be tudjuk fejezni. Épp a minap, két nappal ezelőtt kaptunk egy újabb levegővételt, hiszen a Fejlesztési Minisztérium, csak Attila miniszter úr bejelentette, hogy akkor augusztus 31 az utolsó határidő, mert mostanig július 31 volt. Ez azt jelenti, hogy augusztus 31-ig a recepció és az utolsó elszámolás is le kell legyen téve. A Városháza épületében azt gondolom, hogy szinte elérjük ezt a lehetetlen célt. Én bízom benne, hogy a kivitelező is érzi, azaz látom, hogy érzi ennek a súlyát, és azon van, hogy be tudjuk fejezni. Bizony számos kihívással találkoztunk a Városháza épülete kapcsán is, és hát van egy nagy adag, úgymond plusz munkálat is, amit nem lehetett ebbe a pályázatba beletuszkolni, hiszen tudni kell, hogy ez egy hőrehabilitációs pályázat, ezért vannak plusz munkák, de nagyon szépen halad a kivitelező, már a belső udvarnak is nekifogott, hamarosan a front épület részről lekerül még több állvány, így akkor már látjuk, hogy mennyire szépen pompázik az épület. jóval nehezebb helyzetben vagyunk a csíki játékszín esetében, hiszen annak ellenére, hogy az egy 61 néhány éves épület, ott biza sokkal több előre nem látott problémával állunk szembe. Azért látszik, hogy annak idején is voltak jó periódusok, gyengébb periódusok. Nem mindig sikerült az építkezés a megfelelő módon, és hát az elmúlt években annyit változtak a biztonsági, meg tűzvédelmi szabályok, hogy egy-egy ilyen felújítás során biza teljesen a mai normáknak megfelelő szabályoknak kell eleget tenni. Például így a csíki játékszín szomszédságában mellette a parkoló alatt két nagy víztartályt kellett elhelyezni annak érdekében, hogy eleget tegyünk a tűzvédelmi engedélyezésnek. De néhány érdekességet azért még megemlítenék, például a csíki játékszín az ugye annak idején egy tőzeges, mocsaras területre volt építve, beton pillérekre van építve, és hát alatta annyira megsüllyedt az évtizedek során a föld, hogy például a feljáró lépcső alatt embernagyságú üreg keletkezett, amit, na hát bizony egy kicsit kínlódtak a szakemberek, hogy akkor milyen megoldást javasoljanak annak érdekében, hogy az időtálló legyen. Ez azért hátratolta a kivitelezési periódusokat, tehát ezért vagyunk most bajban, hogy azt látom, hogy azt nem biztos, hogy augusztus végéig be tudjuk fejezni, de majd meglátjuk, hogy meddig érünk el, illetve akkor milyen új szabályzók lesznek. Jelen pillanatban elég szigorú, hiszen azt mondja ki, hogy amennyiben nem tudjuk a pályázatot befejezni, akkor a megnyert pénzösszeget vissza kell fizetni. Az egész ország amúgy egy elég nehéz helyzetben van, ami a felzárkóztatási alapból megnyert pályázatokat illeti, úgyhogy én bízom benne, hogy csak lesz valami köztes megoldás, de hadd mondjak egy olyan példát, hogy tartógerenda, mellette a másik tartógerenda, csak éppen nem fődik egymást, hanem mellette van a falon a tartógerenda, tehát ezt próbálom értetni, hogy annak idején is voltak azért építkezési bakik, vagy ahogy én szoktam mondani, hogy mindent is beleépítettek, ezt azt hiszem láthattuk a megyei önkormányzat épületébe is. Kakaszappan szalámi minden van, ahogy én szoktam mondani. Itt valószínű mondom, hogy nem tudjuk befejezni, itt is megtesz mindent annak érdekében az építő cégcsoport, hogy eleget tegyen, lássuk, mennyire lesz idő ezt befejezni. Versenyt futunk úgy szintén a lendület 2-4 tömbház hőszigetelése kapcsán, de le a kalappal a kivitelező előtt. Ismét ezt már sokszor elmondtam, de ismét hangsúlyozom, hogy higgyék el, kedves rádióhallgatók, hogy sokkal jobb nekünk, városiaknak, csíkszeredaiaknak, amikor egy helyi cég vagy cégcsoport jelentkezik egy-egy beruházásra, mert ismét ezt már sokszor elmondtam, de ismét hangsúlyozom, hogy higgyék el, kedves rádióhallgatók, hogy sokkal jobb nekünk, városiaknak, csíkszeredaiaknak, amikor egy helyi cég vagy cégcsoport jelentkezik egy-egy beruházásra, mert

0: Elég idegettépő a folyamatos munkálatok zaját hallgatni, de én mindenképp köszönöm a türelmet, a partnerséget. Azt látom, hogy ezzel a projekttel a végére tudunk érni. Tulajdonképpen 3,5 hónap alatt egy nagy tömbház sort, mert itt azért egy nagy tömbház sorról beszélgettünk, ahol 6 lépcsőház van, több mint 100 apartman, tehát elég sok embert érint, de már újra van födve, már a szigetelés föl van rakva, az ablakoknak is 91%-a be van téve, következnek a lépcsőházbejáratok, következik a nemes vakulatnak a felhelyezése, ott is már kiválasztottuk a színeket, úgyhogy ez egy jó haladatú projekt, be tudjuk fejezni. Ezen kívül van a kamerás pályázatunk, amely során 193 térfigyelő kamerát fogunk felhelyezni, itt is már nekifogott a kivitelező már a kameráknak a kihelyezésére is. Bízom benne, be tudjuk üzemelni a rendszert, és akkor teljes mértékben el is tudjuk számolni. Itt azért tudni kell, hogy különböző fázisok vannak, tehát néha a szerződések, és nem néha, hanem jól voltak megkötve, azaz akkor tudom átvételezni, amikor a rendszer működésbe van helyezve. Hegy alatt abrakolunk. Egy problémánk van, egy komolyabb problémánk, és pedig az elektromos buszos pályázatunkkal. Ugye itt áprilisban voltunk Nagybányán, hogy nézzük meg az autóbuszokat, és hát láttuk, hogy a 10 autóbusznak a darabjai a legkisebb csavartól a legnagyobb elemekig ott vannak. Megnyugvással nyugtáztuk azt, hogy rozsdamentes acél, vázas, illetve az oldal és tetők azok alumíniumból fognak készülni. Sajnos, hogy a beszállítással problémájába ütközött a kivitelező, problémába ütközött a töltőknek a beszállításával, hiszen visszafordult és visszament Kínába. Tehát itt azért vannak olyan előre nem látható problémák, amitől egy kicsit izgulok, hogy akkor be tudja-e fejezni. Bízom benne, hogy a kivitelező megtesz mindent, sőt a mai nap folyamán is ide fog utazni, és egyeztetünk a későbbi órákban, de itt egy kicsit félek, hogy azért 30 millió lej forog kockán, csak ennél a pályázatnál. Itt is természetesen akkor tudunk átvételezni, illetve a kifizetést elindítani, amikor itt van, le van szállítva minden, üzemben van helyezve. Nem gondoltam, őszintén mondom, hogy ennél a pályázatnál lehet problémánk. Bízom benne, hogy a mai találkozó után megnyugtató híreket kapok. Na, lássuk.
1: No, ha valakinek valamilyen kérdésére megnyugtató válasz szükségeltetik, felteheti a kérdést SMS-ben 0724 860 000. Azt írja egy hallgató, mi a történet, vagy mi lett a történet vége a csíksomlyói nyerek színpadára parkoló autósokkal?
0: Jó kérdés, nem vagyok napirenden, azt tudom, hogy több intézmény is eljárást indított. Gondolom, hogy amikor az eljárások befejeződnek, akkor a nyilvánosságra is hozzák.
1: No, 0724 860 000, ha van kérdésem, még egyszer ismétlem az SMS számot, felteheti. Apropó, hogyha már a parkok meg a zöldövezetek voltak korábbi téma, akkor még egy icipici, legalábbis egy téma erejéig térjünk vissza. Ugye lett egy vadi új parkunk a volt ideiglenes távolsági buszállomás helyén, ha úgy tetszik. Jól lőttem be, hogy nagyjából.
0: A buszállomás mellett vagy igazából. Mellett. Hát el kell mondjam, hogy tényleg van egy nagyon lelkes városi kertészet csapatunk, akire én büszke vagyok minden egyes tagjára, és jó ideje néztem, hogy akkor rendben, ez tény és való, hogy nincsen megfelelő parkolószám a városban, de engemet nagyon zavart, hogy a zöld felületen egyre több autó, egy esőzés után nagy sártenger, hogy ezt valahogy vissza kellene adjuk a természetnek, valahogy adjuk vissza, és legyen ismét zöld hű. És egyeztettünk a városi kertészet vezetőjével, Burista Csilla asszonnyal, és ő jött az ötlettel, hogy önerőből adjuk vissza, fűmagot vetünk, virágokat vetünk, néhány fát ültetünk, és akkor újra ott zöld lesz és park lesz. Azt kell mondanom, hogy nem kaptuk azt az első örvendetes hozzájárulást az ott lakóktól, hiszen hogy akkor hol fognak ők most parkolni. határozott véleményem az, hogy

0: az öldövezetén nem lehet parkolni. És a Városi Kertészet önerőből feltöltötte, újra füvet ültetett, 9 darab padot raktunk ki, 3 darab szemetest, 36 darab fát ültettünk el, közöttük díszalmát, platánt, madárberkenyét, korai juhort, vöröstölgyet, fényes levelű galagonyát, mezei juhort, még szivarfa is van ültetve, sárga vadszőlőt is ültettünk a kert mentén, egész pontosan 40 darabot, sőt, milyen számokat lehet mondani egy ilyen kis 2000 négyzetméteres területen, hogy 5920 darab évelő palántát helyeztek el oda a Városi Kertészet munkatársai. Fűmagot, közel 100 kiló fűmagot vettünk. Hál' Istennek ennek az esős és napos időnek ki is bújt szépen. És ma nap mint nap azt tapasztalom, hogy mindig van ott valaki. Ülnek a padon, beszélgetnek, fiatalok, idősek, sőt, sokan most már meg is köszönték, hogy akkor, hát ha kinéznek az ablakon, akkor újra van egy szép park előttük. Úgyhogy én nagyon örülök ennek a kis saját projektnek. Effektíve visszaadtuk a természetnek azt a felületet, ami addig nem volt rendezve, és hát megmutattuk, hogy önerőből is képesek vagyunk egy ilyen kis részt újra szépé varázsolni. Bízom benne, mindenki tetszetére most már.
1: No, én azt hiszem, hogy a parkokat úgy nagyjából kiveséztük, illetve a zöldövezeteket. Esővíz elvezetés, ez jött szóba időközben, ugyanis a Harvíz RT vízszolgáltató átfogó felmérésbe kezd, hogy feltárja a rendszer hiányosságait egy évtizedek óta visszatérő problémára. Mit csináltak mostanig?
0: Esővíz elvezető rendszer
1: hiányossága itt feltárni?
0: Hiányosság mindig van. Itt abból kell kiindulni, hogy hál' Istennek, hogy van nekünk esővíz elvezető rendszerünk. Persze sosem jó a gyengébbekkel példázódni, de az országban nagyon sok városban nem létezik esővíz elvezető rendszer, hanem a szennyvíz csatornába megy az esővíz is. Ergo nálunk, amíg az esővíz úgymond visszakerül a természetbe, más helyen, hát egy kémiai folyamat tisztítás után kerül egy része vissza. Természetesen vannak ennek hiányosságai, hiszen minden esőzéskor azért megjelennek a világhálón is a jogos panaszos képek, gondolok itt akár a decemberi forradalom utcában, vagy akár a Temesváriban is van ilyen kisebb-nagyobb víztorzsa. Igyekszünk ezeket folyamatosan feltérképezni, illetve terveket elkészíteni annak megfelelően, hogy ezeket el tudjuk vezetni. Immár teljesen hivatalosan a harvíz fog teljes mértékben az esővízrendszerünknek a karbantartásával foglalkozni. Tehát az elkövetkező periódusban számos helyen majd javításra, illetve kiépítésre kerül sor. Itt ez évekbe beszélgetünk. És amiért most téma lett, hiszen az leginkább az, hogy az elmúlt 10 évben számos beruházást ejtettünk meg, ahol akár új, teljesen új esővízrendszerek is jöttek létre, és akkor ezt most egy csomagba raktuk, és akkor úgy adtuk át a Harvíz RT szolgáltatónak. Amennyiben idén sikerül egy időben megkötni a nyári karbantartási szerződéseinket, mert el kell mondjam a kedves rádió hallgatóknak, hogy az, hogy május hónap közepén fogadtuk el a város költségvetését, biza az egy óriási hátrányt jelent számunkra, hiszen például az aszfaltozási nyári szerződésünket még ezután tudjuk kiírni, mikor már kellene dübörögjön a munka, de benne van például az is, hogy ott a decemberi forradalomban, ahol szokott lenni az a, hát nem mondjam térdig, de szinte térdig érő víz, ott van egy valamilyen féle esővíz elvezető rendszer formácska, ami teljesen eldugodott, és azt megpróbáljuk még idén olyan formába hozni, hogy legalább esőzéskor le tudjon folyni, mert most jelen pillanatban az a legnagyobb probléma, hogy nem tud lefolyni, ezért kimegy a harvizes autó a szippantó autóval, ki kell szippantsa, ez egy farahány borsó, bocsánat, hogy így mondom, mert nem tudod ezt minden esőzéskor üzemeltetni. kérem a türelmet, persze jöhetnek a jelzések, hiszen mondom, teljes mértékben jogosak, és természetesen ott, ahol ilyen teljes lakónegyed felújításokra kerül sor, akkor ezek a rendszerek mindenhol javításra, illetve ahol nincsen, kiépítésre kerülnek.
1: Hogy működik egyébként az esővízelvezető rendszereknek a bejáratait? Valaki karban tartja, úgymond a lefolyókat folyamatosan tisztítják?
0: Igen, hosszú éveken keresztül ezt a Városháza végezte el. Szerintem láthatják a kedves rádióhallgatók is, hogy sokszor esőzések előtt, amikor látjuk, hogy nagyobb esőzések jönnek, esőzések után, jelen pillanatban a legoperatívabb csapatunk az Ecocsíknak a csapata, hiszen akkor kitakarítják a lefolyókat, hiszen a hordalék az hamar eltömíti, illetve vannak olyan helyek, ahol teljesen eltömítődik, akkor ott a hárvíznek a speciális autója jön ki. Ezen túl ezt a tevékenységet úgymond teljes mértékben a hárvíz fogja majd elvégezni, úgyhogy jöhetnek ezen a téren is a jelzések. Én köszönöm szépen, mert hozzám hál' Istennek százasával jönnek. Én ennek örülök, mert azt jelenti, hogy nem csak engemet érdekel a város sorsa, hanem nagyon-nagyon sok városlakót, aki aktívan részt is vesz benne, tehát kapok ilyen képet is, ahol a lefolyóból már a virág is ki van nőve, tehát itt ezt nincs ami véka alá rejteni, de én ezeknek örvendek, mert mindig azt szoktam mondani, hogy több szem többet lát, és egyszerre nem tudunk mindenhol is ott lenni, és ha csak esővíz rendszerről beszélgetünk, akkor a városban több ezer esővíz elnyelő akna van, tehát azért mondom, hogy oké, egy kis város, kevesen vagyunk, de az azt jelenti, hogy a kevés a munkából is, munkába is kevesebben vagyunk, tehát nem tudunk mindenhol ott lenni.
1: Ha már több száz visszajelzésről beszélünk, mit sérelmeznek leginkább az emberek, vagy melyik az a terület, ahonnan a legtöbb jelzés jön?
0: Azt gondolom, hogy ez szezonfüggő. Tehát tavasszal akkor, amikor már ki lehet menni a játszóterekre, akkor a legtöbb jelzés úgymond a játszóterek kapcsán jön. Itt leesett egy csavar, eltörött egy csúszda, de jön közlekedési táblákkal kapcsán is visszajelzés. De effektíve annyira széles körű egy belógó ág, ami a járdán zavarja a járókelőket, egy kialakult gödör, esőzés után a nagy víz, ahol áll, tehát effektíve minden teljes körű jelzés is jön, sokszor számos kérdés is jön programok kapcsán. Látom, hogy sokkal egyszerűbb az embereknek úgy írnak egy üzenetet, hogy akkor ez mikor van, vagy mikor kezdődik. Igyekszem ezekre mindig válaszolni. Elnézést, hogyha nem egyből percek alatt, hiszen nem ülök állandóan a telefonon vagy a számítógép előtt, de igyekszek mindenre is választ adni. És nyugodtan, hogyha véletlenül valaki kimarad, akkor bökjön rám akár ott az üzenetbe, hogy ahó, itt vagyok és nem válaszoltam rá, mert ez is megtörténik. Tehát én is emberből vagyok, és nem tudok néha mindent teljes mértékben időben átfogni, de tényleg mindenről, tehát a kórháztól, mondom, az eseményekig, akár egy, nem tudom, egy személyi csere, hogy milyen dokumentumok szükségesek, pedig ott van, ki van rakva, de mondom, én ezt teljesen pozitívként értékelem. Természetesen vannak övön aluli kritikák is, amit azt gondolom, hogy nem igazán tudok mit kezdeni vele. Nem igazán tudok mit kezdeni vele, mert nem a kritikában van a baj, hanem azért van egy szint, ami alá azt gondolom, hogy akár mint ember az emberrel nem szabad menni. Én arra biztatok mindenkit, hogy egy dolog azért fontos, ahhoz, hogy bármilyen típusú felmerülő problémára, kérdésre én többi városvezető, de egyáltalán mint Városháza reagálni tudjunk, akkor az a célra törő, tehát akinek az a fontos, hogy az adott jelzés probléma megoldódjon, az a Városháza fele jelezze. Én értem, hogy ki lehet írni egyből a világhálóra, és akkor mindenki látja, de azért nincsen nálunk egy csapat, aki nézi, hogy melyik csoportba milyen problémát írnak be, ami esetleg a Városházával kapcsolatos. Tehát aki még nem használja, én ajánlom, hogy használja a városházi bejelentőt, de simán egy e-mailbe is egy képet lehet csatolni, két sor, hogy ne, itt ez a probléma, kérjük ezt megoldani. Itt a kanálistető eltörött, ezt ki kell cserélni, itt félrecsúszott, ezt ki kell cserélni, itt nem köveztek már 3 éve, akkor tessék az idén kövezni, megnézzük, feltegyük a listára, tehát néha vannak dolgok, amit nem lehet egyik napról a másikra megoldani.
1: Egyébként közterületen lévő, nem tudom, bútorzat, fa, lefolyó, eldugult lefolyó, mennyire avatkozhat be egy polgár? Tehát, hogyha valaki azt látja, hogy nem tudom...
0: Tehát most egy... Vegyünk egy konkrét példát. Nagy az eső, a lefolyóra rávitte a hordalékot, zuhog az eső, és már folyik be az udvarunkra, és nyugodtan oda lehet menni, és megpiszkálni, vagy egy lapátot fogni, és arrább tenni, hiszen nem csak a saját magunk, hanem az embertársaink javát is szolgálja. Ott, amikor letörik egy pad, ilyen is van, tehát van rongálás is, van... Mindenféle van a városban, tehát, de nem azt mondom, hogy nagy mértékben. Nyugodtan jelezzék, természetesen egy játszótéren, egy esetleg, amit egy csillagcsavarhúzóval vissza kell csavarni, nyugodtan vissza lehet csavarni, hanem kell nyugodtan jelezni nekünk, és visszacsavarjuk mi. És én örülök, mert mindenre van példa, olyan jelzésre is van példa, hogy ez a csavar kiesett, hoztam a kulcsot, visszacsavartam, és egyáltalán jelzi, hogy akkor figyeljünk arra, mert nem valami egyéb probléma van, hogy hogy esett ki a csavar. Tehát mindenre van probléma.
1: Fák esetében viszont ez már bonyolultabb történet.
0: Fák esetében, tehát ami közterületen van fa, azt szigorúan azt javaslom bárkinek, hogy ne vegye a saját kezébe ezt a problémát. Természetesen egy vihar esetén, hogyha kidőlt a fa, van egy lehetősége, hogy arrább húzza, hogy ne zavarja a forgalmat, ilyen segítséget igen. De az, hogy saját kézbe vegyem, hogy akkor én most eldöntöm ezt a fát, kivágom vagy nem vágom ki, azt inkább járja el a hivatalos útját, azaz kéréssel fordul hozzánk, elemezzük, és akkor megválaszoljuk, hogy mi a teendő, azaz a mi feladatunk, vagy ne adj Isten tömbházak esetében, ugye a tömbházak körül számos fa ültetődött az elmúlt évtizedekben, van, ami már kinőtte magát, van, ami a, úgymond a lakószövetségnek a feladata, és van, ami a városházának a feladata. Alapvetően nem egy favágó cég a városi kertészet, tehát általában sürgősségi, illetve megelőzési beavatkozásokat végzünk ott, ahol kell. De mondom, kimondottan a tömbházak körül az elsősorban a lakószövetségnek a feladata, és azért mondom, hogy mindig forduljanak kéréssel hozzánk, mert abban az esetben, amikor úgy ítéli meg a szakember, hogy egy adott kérésben szereplő fa, amit ki akarnak vágni, ki lehet vágni, akkor ott még el kell járni a hivatalos útját, környezetvédelem is engedélyt kell adjon. És
1: ez a saját udvarunkra is igaz?
0: A saját udvaron is elméletileg engedélyt kell kérni egy fának a kivágására. Tehát én tudom, hogy ez furcsán hangzik.
1: Nagyon.
0: De egy modern társadalomban, hogyha nem tartjuk be a szabályokat, és mindenki azt kezd csinálni, amit akar, akkor elszabadul a pokol. Természetesen nem szúrós szemmel nézi, gondolom én, minden engedélyeztető intézmény, hogy akkor most keressük, hogy na, kérte valaki engedélyt, vagy nem kérte valaki engedélyt, de el kell mondjam, hogy a jó szomszédok azok meg szokták kérdezni, hogy a szomszéd kérte erre vagy arra engedélyt. Úgyhogy
1: hát javaslom, a jóság ez már.
0: Én javaslom mindenkinek, hogy tartsuk be a lehetőleg a szabályokat, hiszen akkor bárki bármikor jöhet, mi rendben vagyunk, és azért higgyék el, hogy néha egy-egy szakembernek fontos a véleménye. Mert nem biztos, hogy én laikusként ezt úgy ítélem meg, hogy jó, azonnal ki kell vágni, azonnal, és bizony, én is megtapasztaltam ezt, hogy az elmúlt években, hogy jött a szakember, és azt mondta, hogy bízzak benne, és két év is helyrehozza, és a mai napig ott van a fa, én meg úgy gondoltam, hogy azonnal ki kell vágni. Tehát azért bízzunk azokba az emberekbe, akiknek bizonyos témába a szakemberek. Én tudom, hogy manapság divat, hogy mindenki mindenhez is ért, de ez valójában nem igaz.
1: Egyszer, amikor több időnk lesz rá, mert egy kicsit későre jutott eszembe, kivesézhetnénk bővebben, hogy milyen jogokkal rendelkezik az, akinek mondjuk saját kertje van. Mert úgy tudom, hogy jó, építési engedély az köteles, az engedély köteles az építés, de a bontás...
0: Az is bontási engedély köteles.
1: Tehát ez kicsit olyan, nyilván ez feltételezem, hogy ez nem a városháza szabályzójában szerepel,
0: nem, ez
1: hanem
0: az országos
1: törvények
0: szabályozzák, sőt, én köszönöm szépen, hogy legutóbb is említettem a rádióban, hogy ott, ahol tudjuk, hogy az udvarunkon esetleg minden építkezés nem volt engedélyezve, ott azért jöjjenek be, és jelentsék be, és nézzük meg, hogy mi a módja annak, hogy azt rendbe tegyük, mert azért közeledünk az év vége felé, kénytelenek leszünk törvényi kötelezettség miatt helyenként megnézni bizonyos eseteket.
1: Ez drónos?
0: Jól például tudom. Drónos, uh-huh. Igen, tehát most már megvásárolta Csíkszered a Városháza is a drónt. Elsősorban sürgősségi esetek feltérképezésére, legyen szó tűz esetről, vagy legyen szó akár egy medvekérdésről, tehát ez ebben fogja elsősorban segíteni a munkánkat, de amikor megvásároltuk, akkor jelent meg a törvényes kötelezettség, hogy az építkezés területén is igenis ilyen típusú ellenőrzéseket kell végezni. Amúgy elmondom mindenkinek, hogy manapság ezt azért lehet látni, tehát a Városházának eddig is voltak légi felvételei, ortofotói évekre visszamenőleg, tehát hiába mondjuk azt, hogy az 20 éve ott van, mellé vegyük az adott évből az ortofotót, a következőből, és akkor megmondjuk pontosan, hogy hát 19 és 20-21 között épült ez az építmény, de én köszönöm, mert elég sokan azért jövögetnek. Nagy a dömping, nagy
1: de
0: a dömping.
1: Mi a helyzet azzal, aki mondjuk le akar bontani az udvarán, a saját udvarán egy mondjuk gyűledező csűrt? Nem teheti meg ingyen?
0: Nem, tehát a jelenleg érvényben lévő szabályok szerint erre tervet kell készíteni, és ki kell váltani az engedélyt.
1: Hogy lebonthassam.
0: Így van.
1: A sajátomat.
0: Így van.
1: Én.
0: Igen.
1: Értem.
0: Ezt nem én szabtam meg,
1: tudom,
0: ez most
1: tudom,
0: már évtizedek óta ez a
1: törvény. Csak egy kicsit olyan faramúci történet.
0: Azt gondolom, hogy a része ez is annak, mondom még egyszer, hogy a modern társadalomban szabályok szerint kell éljünk, és abban az esetben, amikor mindenki a saját kezébe veszi, akár az igazságszolgáltatást, vagy hogy egyáltalán, hogy ő mit is szeretne a saját udvarán belül, akkor nagyon félre megy az egész történet. Mert azért vannak más szabályzók is, csak most mondjak egy példát, mert hirtelen azt gondolja az ember, hamar lekapjuk a csűrt űre, úgyhogy pont ugyanott van, és még minden rendben van. De lehet, hogy az egy olyan zónában van, ahol nem is szabadna már csűrt építeni. Tehát, hogy azóta annyit változtak a szabályozások és a törvénykezés, hogy oké, hogy ott van egy 100 éves csűr, de lehet, hogy ha ő most leteszi a dokumentációt, abból a csűrből nem lehet például házat csinálni, hanem csűr kell maradjon. Mert teszem fel, akár része az épített örökségnek, vagy bármilyen, tehát nagyon sok eset
1: jó,
0: van.
1: Jó, ezek a speciális esetek. Nyilván ebben az ember másképp viszonyul, de hogyha van valakinek egy üledező fás színje, ami igazából már semmi célt nem szolgál, csak van, meg nincs pénze, vagy nem akar erre engedélyt kiváltani és fizetni egy csomó pénzt, hogy ő elbonthassa szabad idejében, ez már annyira nem tűnik korrektnek.
0: Hogy korrekt vagy nem korrekt, ezek a törvények, ezek a
1: abszolút
0: szabályok,
1: így van,
0: és mindenki a saját belátása és döntése szerint jár el. Van ilyen is, és olyan is. Ilyen, meg olyan eset is. Vagy például akár lehet, hogy ha csak felépítek hirtelen egy födést az autónak, aminek már öntök egy betonalapot, az nem is kérdés, hogy építkezési engedély köteles, és lehet, hogy abba a hibába esek bele, hogy minden teleknek, minden zónának megvannak a beépíthetési százalékai. Azaz, hogy mennyi felületet lehet lefödni építménnyel egy adott zónában, tehát nagyon sok ága-boga van ennek az egész történetnek. Én azt gondolom, hogy az egész urbanisztikai csapat mindig építően áll bárkinek a felmerülő kéréseihez. Tehát ott mondom, aki tudja, hogy ne adj Isten, esetleg nincs minden rendbe, azt jó időbe rendezni, mert aztán utólag jönnek a kellemetlenségek, azaz 30%-kal nagyobb adó, 6 hónap múlva még 30%-kal nagyobb adó, amit megint nem mi jó kedvünkből kell csináljuk, hanem azért, mert ez a törvényes kötelezettség.
1: Az én olvasatomban a következő 10 évben Csíkszeredában se strand, se sutató, se csónakázó hely nem lesz. Egy kérdés a hallgatók részéről, mikor lesz Csíkszeredában normális strand?
0: Ez nem igaz. Én azt gondolom,
1: mondtam,
0: hogy
1: ez az én olvasatom.
0: Nem igaz. A sutató az létre fog jönni, és tó lesz belőle.
1: Egyszer.
0: Az építkezésnek neki vannak fogva, sőt, nem csak a sutató, hanem a sutató utáni vízlevezető árkok is teljes mértékben meg fognak újulni. Ezt tudni kell, hogy a vízügynek a beruházása, de sikerült megfordítani azért ezt a projektet úgy, hogy a korábbi száraz gát elképzelésből, azaz lett volna ott egy gát, de víz nem lett volna benne. Ma már a tervek arról tanúsítanak, hogy igenis víz lesz. Tehát azt meg fogjuk érni, én azt mondom, hogy jövő év végére ez a munkálat be kell fejeződjön. A strand kérdése az egy érdekesebb kérdés, egy igazi kihívás. Azzal kezdeném, hogy elsősorban azt azért tudni kell, hogy Csíkszeredában strandot működtetni nem jövedelmező. Tehát van néhány...
1: De lenne valaki, aki van... magánberuházásként
0: hát
1: ezt
0: jelen megoldaná? Jelen pillanatban egy strandunk van, ha azt mondjuk, a Zsögödi strand, ami koncesszióban van kiadva egy működtetőnek, és az működik május vége óta. Tehát aki szereti a hideg borvizet, hiszen annak egy állandó 11 néhány fokos hőmérséklete van, és vannak emberek, akik főleg a nyári periódusban napi szinten látogatják. Én javaslom, hogy látogassák meg. Az bizony egy fájó pont, hogy ugye annak idején volt még a Szeredai strand, illetve volt az Ipik strand. Egyik 17, másik már 12-ben bezárt, most 26-ban vagyunk. Tehát évtizedek óta lehet mondani így, hogy bezárt. Azt gondolom, hogy bármennyire is sokan nem így látják, jó döntése volt a korábbi városvezetésnek, hogy a Szeredai strandnál azt a lerobbant területet bár egy uniós projekttel zöld területté sikerült varázsolni, azt már mi fejeztük be, de még mellette mindig megvan a lehetőség, hiszen az igazi első medence az még most is ott van, és ott van lehetőség akár beruházásra. Itt volt érdeklődő külsős úgymond személy részéről. Itt továbbra is várjuk a partnerséget, mert mi nyitottak vagyunk, tehát mi hajlandóak vagyunk akár egy hosszú távú koncesziós megoldással is átadni ezt a területet annak érdekében, hogy akár ott egy kicsi strandot lehessen létrehozni. Ez elsősorban attól függ, hogy van-e ki magántőke, aki lát ebbe fantáziát. Én azt gondolom, hogy én látnék benne fantáziát, sajnos, hogy nincsen akkora magántőkém, hogy ezt meg tudnám finanszírozni, hiszen mellette most ott van egy sportpark, és azért nagyon szépen össze lehet kötni. Az Ipik strandnál láttuk mi igazából, ami bízom benne, hogy majd a Csobbanó strand lesz, hiszen az úszóda szomszédságában van, és ott el is indult a tervezés. Be kell vallanom, hogy hatodik éve látom el ezt a funkciót, és még a mai napig nem vagyok kibékülve vele, hogy akkor a bürokráciával mennyit kell harcolni, és nem is szoktam ezt általában magyarázni, mert kívülállóként én is azt mondanám, hogy nem érdekel, azért vagy ott, hogy old meg.
1: Így van.
0: Azért vagy ott, hogy old meg. És készítettünk egy első tanulmányt, az kimondta, hogy természetesen most minden új építkezésnél parkolóhelyeket kell biztosítani neki, és a legjobb meglátás az, hogy jelen pillanatban, ahol az autópiac zajlik, egy autópiac van, hogy azt ki kellene sajátítani. Ennek a folyamatnak értünk a vége fele, most lássuk, hogy miként fogja látni az illető terület tulajdonos, hogy akkor megelégszik ezzel, nem elégszik meg ezzel, tehát úgymond a kisajátítás megtörtént, de itt még jöhetnek további lépések akár a tulajdonos részéről, és idén kiírjuk a technikai tervre, azaz, hogy legyen meg a technikai terv, és legyen építkezési engedélyünk a Csobbanó strandra. El kell mondanom, hogy a megvalósíthatósági tanulmány is egy ilyen, hát néhány millió eurós összeget jósolt. Bízom benne, hogy csak kapunk valami finanszírozást erre, és amennyiben kerül finanszírozás, akkor azt mondanám, hogy egy-két éven belül neki lehetne fogni az építkezésnek. Amennyiben neki tudunk fogni az építkezésnek, akkor az maximum másfél-két év alatt simán be lehet fejezni. Tehát a 10 évet én leredukálnám 4-re. De mindenképp ott a Városháza eltökélt szándéka, hogy újra egy strandunk legyen, olyan körülmények között, még egyszer kihangsúlyozom, hogy Csíkszeredába strandot működtetni. Kimondottan egy strandot azért nem kijövedelmező. Mi is gondolkodtunk abban, illetve kértük a megvalósíthatósági tanulmánynál is a tervezőtől, hogy olyan formába gondolja, hogy akár egy téli periódusban is egy szauna rendszer, egy akár egy dézsafűtős rendszert lehessen használni annak érdekében, hogy többé-kevésbé valamelyest fenntartható legyen, amennyiben továbbra is önkormányzati kézben marad.
1: Ezek a kijelentések 2026. július 9-én hangzottak el. Igen. Én azt kívánom, hogy érjük meg mindketten, 2036-ban majd derüljön ki, hogy kinek volt ebben igaza.
0: Bízom benne, hogy az egészségünk mindkettőnk esetében jól fog szolgálni, hiszen bármi történjen is, manapság a legfontosabb az egészségünk. Hogyha az megvan, és a fennvalónak még úgy gondolja, hogy itt a városban van a dolgunk, akkor megérjük azt a 10 éves periódust is, és akkor már szerintem a Csobanú strandon fogunk lubiszkolni, és esetleg egy kávé mellett majd ezt el is tudjuk
1: beszélgetni. Jó öregek leszünk addigra, de minden. Jó, már kifutottunk egy icipicit az időből, mint olyan, lévén, hogy kell érkezzenek a hírek. Egy szavas választ kérek az utolsó kérdésemre, is le is zártuk a beszélgetést. Elindul-e idén a volt végadó épületének rehabilitációja?
0: Igen.
1: Jó, köszönöm, hogy itt volt, találkozzunk legközelebb.
0: Viszont hallásra, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat, és szép napot mindenkinek.
2: A világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM. Fun FM Rádió. Fülig zene.
3: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románia több mint 8 milliárd eurónyi uniós forrás elvesztését kockáztatja, ha nem teljesíti időben a helyreállítási tervhez kapcsolódó vállalásait, figyelmeztetett Adrián Negrescu gazdasági elemző. A szakértő szerint az ország eddig az eredetileg rendelkezésre álló források kevesebb, mint felét hívta le, miközben a késedelmek miatt már jelentős összegeket elveszített. Adrián Negrescu úgy véli, az ügyvivő kormány korlátozott jogkörei miatt a szükséges reformokat csak egy rendkívüli parlamenti ülésszakon lehetne elfogadni. A még hátralévő jogszabályok, a közalkalmazotti bértörvény, az összeférhetetlenségi törvény, az adóhatósági alkalmazottak teljesítményarányos jutalmazásáról szóló törvény, a köztisztségviselői törvény, az urbanisztikai törvénykönyv, valamint a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjáról szóló törvény. Az elemző szerint ezek elfogadása nélkül Románia értékes uniós támogatásoktól eshet el. Előrehozott parlamenti választások esetén módosítani kellene a jelenlegi választási menetrendet, figyelmeztetett Adrián Cucuiano, az állandó választási hatóság elnöke. Mint fogalmazott, a hatályos választási törvény a rendes választásokra készült, ezért a jogszabályban szereplő határidők egy előrehozott voksolás esetén nem lennének tarthatók. A szükséges módosításokhoz azonban sürgősségi kormányrendeletre lenne szükség, amelyet az ügyvivő kormány nem fogadhat el. A hatóság vezetője szerint rövidíteni kellene többek között az aláírásgyűjtés, a választási irodák felállítása és a levél szavazásra történő regisztráció határidejét. Kiemelte azt is, hogy a külföldi szavazókörök megszervezésére sem maradna elegendő idő. Az elemzés célja annak bemutatása volt, hogy az előrehozott parlamenti választások lebonyolítása a jelenlegi jogi keretek között komoly gyakorlati akadályokba ütközne. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a tusványosi részvételt több külhoni magyar egyetem, köztük a Szapiencia is, jelentette be Tonk Márton rektor Csíkszeredában. Az intézmények szerint a panel beszélgetéseknek csak akkor van értelme, ha a budapesti kormányzati szereplőkkel valódi párbeszéd alakulhat ki. A feltételt a kárpátaljai és a komáromi magyar egyetemek is osztják. Ha a meghívott miniszterek vagy államtitkárok nem jönnek el Tusnádfürdőre, az egyetemek vezetői is távol maradnak, és más fórumot keresnek a szakmai egyeztetésre, értesült az MTI. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani, a továbbiakban is alacsony hőmérsékleti értékekkel. 13 fokot mérnek Csíkszeredában, 11 fokra tehető a reális hőérzet, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy tartós homlokzat, a Dedemánban most az Oscar Silicon kültéri mosható festék 15 literes kiszerelésben és 4 liter alapozóval csak 629 lej. Ráadásul július 31-ig a Dedemán Direct kártyával minimum 13 000 lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
3: Marcel, jön anyám. Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás mátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvasd el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek. Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom. Olyan különbözőek ugyan, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom, Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvassa el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 2x110 g-os Chefselect tejszínes eklerre 99 baniért, az 1 kg-os mogyorós kakaókrémes nutellára 31,99 baniért, és a nektarinra 1 kg-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
5: Reklámot hallottak.

0: mást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Fültől fülig.
1: Fun FM rádió. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fun FM.
2: Fél 11 lesz, 5 perc múlva kellemes délelőtt kívánok mindenkinek. Hát időjárás szempontjából ez nem föltétlenül mondható kellemesnek, de bízzunk benne, hogy valamerre jó irányba alakul. 16 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában. Nyilván a reális hőérzet valamivel kevesebb lévén, hogy helyenként meg-meg élénkül a szél, ez mozgatja a felhőket, zavarja a napsütést. Nem is jó belegondolni. Magna cum laude-val megyünk tovább. Érkezik a Minden állomás, illetve ebben az órában is lesz beszélgető partnerem. 11. alkalommal szervezik meg július 11-12-én a székelyföldi gyógynövény napokat a hagyomány és megújulás nevében, ha úgy tetszik. Mindenre a Csíksomlyói Mária kertben kerül sor. Természetesen hamarosan a szervezők részéről szakember fog részletesen beszámolni, illetve beavatni bennünket a részletekbe. Ha kedvük van, a folytatásban is maradjanak velünk.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl bent találsz cson nélküli szeretelt sertés nyakka rajt 100 gramonként 2,49 van.
0: 73 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl bent találsz cson nélküli szeretelt sertés nyakka rajt 100 gramonként 2,49 van ért. 300 g-os mélyborán natur friss

0: A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved egy modern padlóburkolat, a Dedebánban most a Stone Bash porcelán padlólap nézetmétere csak 44,90 bani. Ráadásul július 31-ig a Dedebán Direkt kártyával minimum 13 ezer lejes hitel esetén csak havi 0,99%-os kamattal vásárolhatsz. Dedebán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződés feltételeit. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak.

0: harangvirág a Pimbambuszok családjába tartozik.
1: Egy szám.
0: Kotyogó.
2: És hogyha a harangvirág mint olyan szóba jött, akkor nagyon fontos megemlíteni azt is. 2026. július 11-12-én ezúttal 11. alkalommal szervezik meg a Székelyföldi Gyógynövény Napot, és azért mondtam, hogy a harangvirág is szóba jött, mert az is gyógynövénynek számít. A Székelyföldi Gyógynövény Napok részletes programját az egyik szervezővel, Csibi Józseffel fogjuk megbeszélni. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszöntelek, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: No, én nagyjából a programot átnéztem, nagyon gazdag, és hogyha jól tudom, az elmúlt évekhez képest ez most ki van bővítve.
3: Igen, az elmúlt 10 évhez képest idén az is az újdonság, hogy egy nap helyett két napos lesz. Nem csak egy napra szűkül ez a programkínálat, hanem két nap. Ez azért is jó, mert ha valakinek már van előre egy beprogramozott családi vagy bármilyen eseménye, és mondjuk szombaton nem tud részt venni, akkor vasárnap is megteheti ezt, és hát gyakorlatilag nem ugyanazt az előadást, azt az ismeretet hallhatja meg a gyógynövényekről, hanem minden nap 10-től este egészen 6-ig más-más előadókkal találkozhat.
2: Ez nagyon fontos, ugye, hogy a részvétel minden esetben ingyenes. Ez helyszínileg a Mária kertben van, ez a Szék út 152 szám. Ezt, hogyha már a 11-ről beszélünk, akkor nagyon sokan ismerik, nagyon sokan tudják. Minden évben van egy külön tematikája a rendezvénynek? Idén a hagyomány és megújulás?
3: Idén ezt a tematikát adtuk a rendezvénynek. A megújulás az a rendezvény színvonalának, minőségének a tovább gondolását tükrözi, és hát a gasztronómia idén, ha nem is kap annyira nagy hangsúlyt, szeretnénk, hogy az elkövetkező években, már 2027-ben például sokkal nagyobb hangsúlyt kapjon, és hát a gyógynövényekre ne csak úgy tekintsünk, mint egy teára például, ami a legismertebb formája annak, hogy betegek vagyunk, gyulladáscsökkentő, megiszunk egy bögre gyulladáscsökkentő hatású teát, és ezzel ki is van pipálva, hanem építsük be ezt a hétköznapjainkba, a fűszernövények gyógynövényként fogyaszthatóak napszinten.
2: Na látod, de érdekes, mert az, aki mondjuk a gyógynövények iránt érdeklődik és megjelenik ezen a rendezvényen, mit szeretne elsősorban tudni?
3: Mind magyarországi, mind pedig a helyi emberek, gyógynövénytermelők olyan gyakorlati előadásokat, vagy akár interaktív beszélgetésnek is nevezhetjük ezt, tartanak, ahol kérdéseket tudnak feltenni. Hogyha nekem van például a kertemben egy ágyásnyi kapacitás a gyógynövényre a zöldségek mellett, akkor mit és hogyan kell, minek mikor van az ideje, mi mire jó, mert ugye, hogyha saját magunkkal tisztában vagyunk, hogy milyen gyengeségeink vannak, vagy testi bajaink, akkor arra már előre tudunk készülni, hogy oké, akkor én jövőtől ezt és ezt a gyógynövényt fogom tudatosan termeszteni a kertemben, és erre tud kapni megfelelő válaszokat, mind előadás keretén belül, mind pedig szabad beszélgetés.
2: Tehát akkor tulajdonképpen, hogyha jól sejtem, hogyha valakinek van egy területnyi vagy egy tenyérnyi földje, de permakultúrában gondolkodik, és mondjuk gyógynövényeket is szeretne ültetni, meg tudja, mit mi mellé hogyan kell elültetni annak érdekében, hogy minden jól érezze magát. És ugye, ahogy mondtad, hogy a hagyomány szerint jövőre már nagyobb helyet vagy színteret kellene kapjon a gasztronómia, hát idén is lehet ezekből csipegetni, nem csak teaként fogyasztani, mert ezek rendkívül finomak.
3: Így van, tehát maga a gyógynövény napoknak is a küldetése már 11 évvel ezelőtt az volt, hogy ugye Székelyföldön, főleg a Vadonban rengeteg sok gyógynövény van, ami ez a tudás kiveszett belőlünk, és ennek a rendezvénynek is az volt a célja, hogy egy olyan szakmai közösség alakuljon ki, aki érdeklődik ez iránt, és művelni fogja a továbbiakban, és azt a tudást, amit a gyógynövény napon vagy napokon magába szív, azt tovább tudja adni. És így kialakult bizony egy jó kis székelyföldi közösség, és több olyan termelő napi szinten és tevékenykedik, és ebből is él, akik most gyakorlatilag tovább tudják ezt adni a következő kortárs generáció számára is.
2: Ugye nagyon fontos, hogy gyógynövényként szerepelnek ezek a növénykék a rendezvény nevében, de hát nem szabad megfeledkezni a fűszernövényekről sem. Sőt, a kettő akkor jó, hogyha rendkívül finom ízet ad az ételeinknek, de közben van valamilyen gyógyhatása is. Erről szakemberek fognak beszámolni. Kik a szakemberek, akiket meghallgathatunk a következő két napban, szombaton, illetve vasárnap?
3: Itt lesz Lukács Géza is, ő a Szárhegyi Káposztatermelők Egyesületének az elnöke, hát igazából ő a tradíció és az innovációról fog beszélni a Szárhegyi Káposztáskertben. Továbbá a sáfránytermesztésről is szó lesz, Kálai Éva tart erről egy előadást. Érdekesnek tartom azt is, hogy Gáspár Hajnal füves asszony betekintés nyúlt egy füves asszony mindennapjaiba. Hogy reggeltől estig mit kell tenni, mennyi kis matatnivaló van a fűszeres kertben, hogy azok tényleg megfelelő képpen és megfelelő formába fogyaszthatóvá váljanak. Ugyanakkor kertészmérnökként Józsa Eszter fog a gyógynövények és a növényvédelemről beszélni.
2: Ugye tulajdonképpen ez a permakultúra, hogyha kicsit le akarom redukálni. Így apropó, bocsánat, hogy közbeszólok, itt nyitunk egy záróját, ugye idén a Székelyföldi Gazdaszervezetek Egyesülete is segít a szervezésben, onnan jutott eszembe, hogy Esztert én tőlük ismerem. Tehát akkor gyakorlatilag a szervezők köre is bővült?
3: A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete ezelőtt is részt vett a szervezésbe, most azt mondhatjuk, hogy hangsúlyosabban vesz részt. A Székely Herbárium Egyesülete mellett, meg a Mária kertbe lévő szereplők mellett. Tehát ez a három egység az, aki a szervezői brigádot alkotja.
2: Még mindenképpen meg kell említenünk Csíki Emese, a Szent Ábrahámi Csodakert gondozójának a nevét, aztán Moldován Szeredai Noémi lelkésznő, testi és lelki egészségünkért mezít láb az illatban. Na ez már érdekes előadás cím. Feltételezem, hogy a családok gyerekestől, akik kimennek majd a Mária kertbe, hát mezitláb lehet majd járni a fűben. Ez az egyik érdekessége, és jó dolog ez, hiszen közben meg a méhecskék szorgosan dolgoznak mellettünk, lehet-e ott majd fogyasztani finomságokat?
3: Igen, az egyik előadót még azért emelném ki, mert részt fog venni Sali Noémi gasztrótörténész is, aki az Erdély Konyha nagyasszonyának fűszernövényeiről fog előadást tartani. Ugye Noémit mi csíkszeredaiakul és csíkiakként arról ismerjük, hogy a Ferencesek főztje gyönyörű, szép, monumentális könyv kiadványának a hát a gasztrótörténeti részét ő foglalta össze, és igazából ez a remek mű neki köszönhető.
2: És rendkívül jó sztoriai vannak, és nagyon jól mesél, úgyhogy szerintem Sali Noémi előadását semmiképpen nem szabad kihagyni. Látom, hogy színművész is van meghívva. Pregicer Fruzsina, a Móricz Zsigmond Színház tagja Nyíregyházáról. Tehát akkor ilyen kis kulturális momentumok is lesznek?
3: Így igaz. Lényegében nem gasztró részen, nem gasztró kulturális, mert a gasztró még egyelőre nem kap annyira nagy hangsúlyt, az egy sokkal nagyobb szervezést igénylő történet, amit mondtam, a jövőre ez egy cél. Viszont ha már Sali Noémi nem a Ferencesek főztjéről fog beszélni, ezért az Amadé panzió és étteremnek a csapatával mi fogunk tartani egy kis kóstolóval egybekötött bemutatót, ahol szemelgetünk a csíksomlyói Ferencesek 330 éves receptjeiből.
2: És ezen belül ugye a barokk ízek világában fogunk barangolni. Akkor fogunk kóstolni, és lehet majd kóstolni finomságokat?
3: Lehet kóstolni finomságokat, és a megkóstolható finomságokat meg lehet vásárolni egész hétvégén.
2: Ez mit jelent?
3: Tehát ebéd, vacsora időben
2: azt ezek hittem, mind... hogy kézterméket majd haza le is lehet vinni, de akkor nem. Tehát az a helyben fogyasztható
3: étel.
2: Kézműves foglalkozások gyerekeknek, mivel csábítjuk a kicsiket, illetve a nagyobbakat?
3: Csuhéfonással.
2: Jó, ez elég érdekes, ezt én szeretem, mert azért egyszerűnek tűnik, de nem az, jó, oké. Okay.
3: Hát el lehet babrálni vele.
2: Az biztos.
3: Továbbá Szabó Kata levendula baba készítéssel fogja várni a gyerekeket. Ez a levendula a Mária kertből származik, tehát helyi alapanyag.
2: És köztudott ugye róla, hogy segít az elalvásban, meg rendkívül jó hatása van, amellett, hogy nagyon-nagyon illatos. A programot megtalálják a Gyógynövény Nap oldalon a Facebook keretében, de nyilván ebből is szemelgethetünk, tehát ugye szombaton és vasárnap kerül sor a Gyógynövény Napokra, 11 órától kezdődik egyébként szombaton, mert akkor látom az első programpontot, fűszer és fürdősó készítés.
3: A kézműves programok kezdődnek 11-től, a megnyitó az egyébként 10 órától.
2: Tehát 10 órától kezdődik, igen, a megnyitó, igen. És akkor hogy fogalmaztál, egészen este 6-ig, 8-ig?
3: 6-ig, 8-10-ig azért fog tartani, mert élőzenés estet is szervezünk, és hát az élőzene mellett jó kis sör, bor, bármilyen gyógynövénymentes, vagy gyógynövénnyel egybekötött italfogyasztása mellett egy jó kis hangulatot is igyekszünk a résztvevők számára hát produkálni.
2: Tény is való, hogy a szörpös víz is nagyon finom, csak nem biztos, hogy olyan jó hangulata lesz az embernek tőle. Apropó élőzene, tehát akkor lesznek muzsikusok is?
3: Így van. Mind szombaton, mind vasárnap este muzsikusok
2: gondoskodnak a hangulatról.
3: Gondoskodnak egy jó kis hangulatról.
2: Tehát akkor én feltételezem, hogy ebből már akár táncmulatság is lehet. Hát miért ne lenne? Hát ha van jó muzsika, tudunk énekelni, tudunk táncolni. Úgy nézem, hogy az időjárás az viszonylag kegyes lesz hozzánk, 23-25 fok várható a hétvégén, és ugyan felhők gyülekeznek majd, de bízzunk benne, hogy gyönyörűen sütni fog a nap. Annak érdekében, hogy a mezitlábas járkálást, ugye, amit elterveztünk mi itt ketten fejben, meg is tudjuk valósítani. Van-e még valami, ami esetleg kimaradt a felsorolásból, bár nyilván ugye említettem, a gyógynövénynapok teljes programja megtalálható a Facebook oldalon, tehát lehet szemezgetni belőle, és be lehet a programpontokat helyenként jelölni egy kis kalendáriumba, hogy ne maradjunk le semmiről, bár az igazi az lenne, hogy a 10-kor kezdünk ott reggelivel egészen estig, és vasárnap ugyanezt folytatjuk.
3: A térrendezés már megtörtént, tehát 21 néhány stand már készen áll,
2: hát
3: és fogadja
2: gazdag
3: a termelőket. Ez lényegében egy nem csak egy egyszerű termelői vásár, mert ugye a termelők is lehetőséget kapnak, hogy mikrofonnal bemutatkozhatnak a nagy közönségnek, párhuzamosan történnek az előadások, a kerekasztal beszélgetések, és nyilván hát az ebédszünetben már lesz élő zene, tehát azért van ott egy kis ebédszünetünk, ahol az estnek a hangulatát meg fogjuk adni, és hát biztosítok minden kedves oda látogatót, akit tárt karokkal várunk, hogy azért egy közel 200 fős sátor rendelkezésre áll, tehát van árnyék, nem csak a Mária kertben lévő fák alatt, hanem szervezett formában is. Hát akár eső elől is megvéd, de most az időjárás azt mutatja, hogy te is fogalmaztál, kegyes lesz velünk, mert ugye jól tudjuk, hogy minden rendezvénynek a főszponzora az időjárás.
2: No, Csibi József, köszönöm neked ezt a kis bemutatót. Én egy dologgal búcsúznék, ha kimennek a Mária kertbe, keressék a zöld diólikröt, mert az nagyon tud. Nyilván mind a mellett, hogy gyógynövény, ugye? Gyógynövény kategória, akárcsak a gyógynövény likőrök. No, tehát szerintem enni lesz, amit barokk ízekkel ismerkedhetünk, hallgatni lesz akiket, estére aztán majd fokozódik a hangulat, lesz egy kis mulatság, és vasárnap kezdhetjük előről. Mindez szombaton, július 11-én kezdődik, 10 órától a Mária kertben, amint ugye korábban említettem, ez a Székút, jó fejből nem tudom a számot, de azonnal meg fogom találni 152 szám alatt, és akkor mindenkit nagy-nagy szeretettel vártok. Székelyföldi Gyógynövény Napok, ez már a 11. kiadás. Kegyes időjárást és sok látogatót kívánok nektek!
3: Köszönjük szépen!
0: A napod ritmusa Fun FM Rádió Fülig Zene FM 87,6 Fun FM Rádió Fülig Zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Románia több mint 8 milliárd eurónyi uniós forrás elvesztését kockáztatja, ha nem teljesíti időben a helyreállítási tervhez kapcsolódó vállalásait, figyelmeztetett Adrián Negrescu gazdasági elemző. A szakértő szerint az ország eddig az eredetileg rendelkezésre álló források kevesebb, mint felét hívta le, miközben a késedelmek miatt már jelentős összegeket elveszített. Adrián Negrescu úgy véli, az ügyvivő kormány korlátozott jogkörei miatt a szükséges reformokat csak egy rendkívüli parlamenti ülésszakon lehetne elfogadni. A még hátralévő jogszabályok, a közalkalmazotti bértörvény, az összeférhetetlenségi törvény, az adóhatósági alkalmazottak teljesítményarányos jutalmazásáról szóló törvény, a köztisztségviselői törvény, az urbanisztikai törvénykönyv, valamint a fűtési és hűtési ágazat dekarbonizációjáról szóló törvény. Az elemző szerint ezek elfogadása nélkül Románia értékes uniós támogatásoktól eshet el. Előrehozott parlamenti választások esetén módosítani kellene a jelenlegi választási menetrendet, figyelmeztetett Adrián Cucuiano, az állandó választási hatóság elnöke. Mint fogalmazott, a hatályos választási törvény a rendes választásokra készült, ezért a jogszabályban szereplő határidők egy előrehozott voksolás esetén nem lennének tarthatók. A szükséges módosításokhoz azonban sürgősségi kormányrendeletre lenne szükség, amelyet az ügyvivő kormány nem fogadhat el. A hatóság vezetője szerint rövidíteni kellene többek között az aláírásgyűjtés, a választási irodák felállítása és a levél szavazásra történő regisztráció határidejét. Kiemelte azt is, hogy a külföldi szavazókörök megszervezésére sem maradna elegendő idő. Az elemzés célja annak bemutatása volt, hogy az előrehozott parlamenti választások lebonyolítása a jelenlegi jogi keretek között komoly gyakorlati akadályokba ütközne. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé a tusványosi részvételt több külhoni magyar egyetem, köztük a Szapiencia is, jelentette be Tonk Márton rektor Csíkszeredában. Az intézmények szerint a panel beszélgetéseknek csak akkor van értelme, ha a budapesti kormányzati szereplőkkel valódi párbeszéd alakulhat ki. A feltételt a kárpátaljai és a komáromi magyar egyetemek is osztják. Ha a meghívott miniszterek vagy államtitkárok nem jönnek el Tusnádfürdőre, az egyetemek vezetői is távol maradnak, és más fórumot keresnek a szakmai egyeztetésre, értesült az MTI. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett száraz, napos időjárásra lehet számítani, a továbbiakban is alacsony hőmérsékleti értékekkel, 20 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval. Új zenék és slágerek. A legfrissebb ritmusok a város felett. Fun FM Rádió.
2: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu.
3: Érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon.
4: Reklámot hallottak.

Rita Ora Strasserbel, és a végeredmény itt volt hallható, If It's Not Love, 2026-os viszonylag új megjelenésű dal. Július 18-án szombaton jön a harmadik szoknyás gurulás Csíkszeredában, ami 3 éve egy játékos ötletnek indult a női motorosok népszerűsítésére. Az már a komoly mozgalommá és közösségé nőtte ki magát Székelyföldön. A rendezvény idején a gyermekek közlekedés biztonságát állítják a középpontba. A Szabadságtéren délután 3-tól interaktív ügyességi pályákkal várják a kicsiket. A motoros felvonulás délután 5 órakor startol, a szervezők pedig arra kérik a hölgyeket, hogy a teljes védőfelszerelés fölé öltsék a szoknyát. Az idei motto: közös út, közös felelősség. Egy rendkívül vagány kezdeményezés, úgyhogy szoknya és motor miért ne menne kéz a kézben.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéjét, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved a nyaralás otthon, a Dedebánban most a Grandio Mob camping szék csak 59 lej, valamint a 152 cm átmérői felfújható gyerekmedence csak 55 lej. Dedebán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
2: Reklámot hallottak.

0: új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állást keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: Lotfi Begi, Ruzsa Magdi és a Nyári Zábor 2025-ből. Az az igazság, hogy én Nyári Zábort ugyan nem látok az előrejelzésben, de olyan hirtelen változik térségünkben is az időjárás, hogy nem tudnám teljes mértékben kizárni, bár inkább annak örülnék jobban, hogyha a szél elvinné az eső felhőket, és gyönyörűen sütne a nap. Talán egy-két fokkal magasabb lesz a csúcsérték, mint amit korábban mondtunk, lévén, hogy ha többet süt a nap, akkor talán jobban melegszik a levegő. No, de ebben még csak egyelőre reménykedni lehet. 21-23 fok is lehet talán a csúcsérték. Nem olyan föltétlenül sok, de legalább a süt a nap, már is jobban megy a munka is.
1: A legjobb társ a munkában is. Fun FM 87,6.

Csíkszered is lassan olyan lesz, mint a Vadnyugat. Ha nem a medve, akkor a róka, ha nem a róka, akkor a sakál. Bár ugye ezeket ugye általában vélni látták, vagy látni vélték. Na de a lovak az most már igazi valóság volt ma reggel is. Lovak dübörgése verte fel a csendet a csíkszeredai Nagyrét utca tömbházai között ma reggel. Az elszabadult állatok a székelyföldi város több pontján feltűntek, így a milléniumi templom környékén is. Hát elég vicces volt látni, ahogy mennek a lovak az úton, és üldözi őket, üldözi, hát nyilván ezt egy kicsit túlzással mondtam, na de követi őket egy rendőr autó. Tény és való, hogy az elkószált lovakat sikerült visszaterelni, azaz biztonságos helyre terelni. Mindenki a legnagyobb rendben van, jól érzi magát. Kérdés az, hogy a lovak gazdája kap-e némi büntetést.

0: Ők voltak az Edda, ez volt a háromszor, de én ezúttal egyszer fogok elbúcsúzni, de azt jól, ahogy nálunk vele mondani szokás. Néhány másodperc maradt hátra déli 12 óráig. Eljött a búcsúzás ideje, én Günther Otto vagyok. Mindenek előtt köszönöm a figyelmet, bízom benne, hogy találkozunk holnap is. További szép és tartalmas napot kívánok az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai társaságában.
1: Fun FM Rádió, Fülig Zene!
2: Fülig Zene!

0: új zenék, állandó jó kedv. Fun FM, Zsíkszered a legfrissebb hangja. Friss hírek óránként, Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Visszahívták pozíciójából Dolhai Istvánt, Magyarország csíkszeredai főkonzulját, az elöljáró Amaszolnak elmondta, visszahívását nem indokolták a döntésről e-mailben kapott tájékoztatást. Orbán Anita, a magyar külügyminiszter június 26-án jelentette be, hogy a tárca megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását. Dolhai István 2024. augusztus 1-től irányította Magyarország csíkszeredai főkonzulátusát, megbízatása július 31-ével szűnik meg. Újabb egy hónap haladékot kaptak az önkormányzatok a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolására. Cseka Attila fejlesztési miniszter rendelete értelmében július 31-e helyett augusztus 30-áig nyújthatók be az elszámolási kérések a penereres projektekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a minisztérium jelenleg az uniós alapok 86%-át hívta le, a mostani hosszabbítással pedig szeretnék ezt az arányt a lehető legközelebb vinni a 100%-hoz. A szerdán hatályba lépő döntés több mint 5300 szerződést érint, amelyekből egyebek mellett bölcsődéket építenek, iskolákat, kórházakat korszerűsítenek és lakóépületeket újítanak fel. Cseka Attila nyomatékosított, a határidő további kitolására már nem lesz jogi lehetőség, és a be nem fejezett projektekre fordított uniós pénzeket a minisztériumnak vissza kell követelnie. Ezért arra kéri az önkormányzatokat és kedvezményezetteket, hogy gyorsítsák fel a munkálatokat, és haladéktalanul nyújtsák be a számlákat, hogy a közösségek ne essenek el ezektől a támogatásoktól. Megérte fellebbezniük a nyolcadikosoknak az országos képességvizsgán a dolgozatokat, meg óvó diákok, csaknem kétharmada magasabb jegyet kapott az újraértékelés után. Országos szinten több mint 14 ezer óvás érkezett, ami a dolgozatok közel 5%-át jelentette. Ez a szám egyébként jelentős csökkenés a tavalyihoz képest. A fellebbezések az országos átmenési arányt is javították, amely így 79,1%-ra emelkedett, emellett összesen 7 tanuló ért el szintízes átlagot. A végleges eredmények alapján Hargita megye továbbra is az országos élmezőnyben foglal helyet, a megyében a vizsgázók 80,6%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Kiürülnek a Csíkszereda központjában és lakóövezeteiben található játéktermek, a város szélére viszont eddig egyetlen vállalkozó sem költözött ki. Mint ismert, egy új jogszabály miatt a szerencsejáték szolgáltatóknak a helyi önkormányzatoktól is működési engedélyt kell kérniük. Csíkszereda vezetése élt a vétójogával, kitiltotta a nyerőgépeket a belvárosból, a lakónegyedekből, valamint a bárokból és éttermekből. Játéktermeket most már kizárólag a nyugati ipari övezetben, a Hargita és a Hajnal utca környékén szabad működtetni. Korodi Attila polgármester a Székelyhonnak elmondta, a határozat áprilisi elfogadása óta egyetlen cég sem kért engedélyt arra, hogy a kijelölt város zéli zónában nyisson üzletet, eközben a korábbi belvárosi termek sorra zárnak be, amint lejár az országos licencük. Az elöljáró hozzátette, a szolgáltatók az utóbbi időben láthatóan teljesen átköltöztek az online térbe. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos, ugyanakkor szeles időjárás, ez ront valamelyest a hőérzeten. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 18 Celsius fokot mérnek, a hőérzet 15-16 fokra tehető, a csúcsérték 21-23 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doran English angol tábor, Smarty Camp Steam élmény tábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Reklámot hallottak.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6. Csíkszereda.

0: Sofia. Kevesebb duma, több zene. Fun FM.
1: Nyolcvanas évjárat 8-tól minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: egyszerre.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fan FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Visszahívták pozíciójából Dolhai Istvánt, Magyarország csíkszeredai főkonzulját, az elöljáró a Maszolnak elmondta, visszahívását nem indokolták, a döntésről e-mailben kapott tájékoztatást. Orbán Anita, a magyar külügyminiszter június 26-án jelentette be, hogy a tárca megkezdi a külképviselet vezetői kar megújítását. Dolhai István 2024. augusztus 1-től irányította Magyarország csíkszeredai főkonzulátusát, megbízatása július 31-ével szűnik meg. Újabb egy hónap haladékot kaptak az önkormányzatok a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolására. Csek Attila fejlesztési miniszter rendelete értelmében július 31-e helyett augusztus 30-áig nyújthatók be az elszámolási kérések a PNRR-es projektekre. A tárcavezető hangsúlyozta, a minisztérium jelenleg az uniós alapok 86%-át hívta le, a mostani hosszabbítással pedig szeretnék ezt az arányt a lehető legközelebb vinni a 100%-hoz. A szerdán hatályba lépő döntés több mint 5300 szerződést érint, amelyekből egyebek mellett bölcsődéket építenek, iskolákat, kórházakat korszerűsítenek és lakóépületeket újítanak fel. Cseka Attila nyomatékosított, a határidő további kitolására már nem lesz jogi lehetőség, és a be nem fejezett projektekre fordított uniós pénzeket a minisztériumnak vissza kell követelnie. Ezért arra kéri az önkormányzatokat és kedvezményezetteket, hogy gyorsítsák fel a munkálatokat, és haladéktalanul nyújtsák be a számlákat, hogy a közösségek ne essenek el ezektől a támogatásoktól. Megérte fellebbezniük a nyolcadikosoknak az országos képességvizsgán a dolgozatokat, meg óvó diákok, csaknem kétharmada magasabb jegyet kapott az újraértékelés után. Országos szinten több mint 14 ezer óvás érkezett, ami a dolgozatok közel 5%-át jelentette. Ez a szám egyébként jelentős csökkenés a tavalyihoz képest. A fellebbezések az országos átmenési arányt is javították, amely így 79,1%-ra emelkedett, emellett összesen 7 tanuló ért el szintízes átlagot. A végleges eredmények alapján Hargita megye továbbra is az országos élmezőnyben foglal helyet, a megyében a vizsgázók 80,6%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Kiürülnek a Csíkszereda központjában és lakóövezeteiben található játéktermek, a város szélére viszont eddig egyetlen vállalkozó sem költözött ki. Mint ismert, egy új jogszabály miatt a szerencsejáték szolgáltatóknak a helyi önkormányzatoktól is működési engedélyt kell kérniük. Csíkszereda vezetése élt a vétójogával, kitiltotta a nyerőgépeket a belvárosból, a lakónegyedekből, valamint a bárokból és éttermekből. Játéktermeket most már kizárólag a nyugati ipari övezetben, a Hargita és a Hajnal utca környékén szabad működtetni. Korodi Attila polgármester a Székelyhonnak elmondta, a határozat áprilisi elfogadása óta egyetlen cég sem kért engedélyt arra, hogy a kijelölt város zéli zónában nyisson üzletet. Eközben a korábbi belvárosi termek sorra zárnak be, amint lejár az országos licencük. Az elöljáró hozzátette, a szolgáltatók az utóbbi időben láthatóan teljesen átköltöztek az online térbe. Az országos meteorológiai szolgálat szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos, ugyanakkor szeles időjárás, ez ront valamelyest a hőérzeten. A hőmérsékleti értékek alakulását illetően Csíkszeredában 18 Celsius fokot mérnek, a hőérzet 15-16 fokra tehető, a csúcsérték 21-23 fokig emelkedik. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu-n.
1: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál, motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
2: Reklámot hallottak!

0: más keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén Csíkszereda, a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Álláskeres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
2: Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
3: Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A jelenlegi ügyvivő kormány nem tudja teljesíteni a szanitáns szakszervezet követeléseit, jelentette be Cseke Attila ideiglenes egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a szakszervezet által kért intézkedések, törvénymódosításokat és sürgősségi rendeletek elfogadását igénylik, amelyekre egy korlátozott jogkörű kormánynak nincs lehetősége. A minisztérium ugyanakkor kezdeményezte több mint 7600 betöltetlen egészségügyi állás meghirdetését, valamint javaslatot tett az ügyeleti pótlék emelésére is. A Szanitász Országos Tanácsa a héten a teljes egészségügyi ágazatra kiterjedő általános sztrájk meghirdetéséről döntött. Július 20-án 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak, július 28-án pedig határozatlan idejű általános sztrájkot robbantanak ki. Jelentősen emelkedett a családon belüli erőszak áldozatainak segítséget nyújtó országos segélyvonal forgalma Romániában. Az idei év első felében 5437 hívás érkezett, ami csaknem 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A munkaügyi, családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium tájékoztatása szerint mintegy 1500-al több segélykérést regisztráltak, mint 2025 első 6 hónapjában. A legtöbb telefonáló családon belüli erőszakkal kapcsolatos tanácsot, tájékoztatást vagy közvetlen segítséget kért. A szakemberek szerint a növekedés egyrészt arra utalhat, hogy továbbra is súlyos problémát jelent a családon belüli erőszak. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy egyre többen ismerik a segélyvonalat és mernek segítséget kérni. A segélyvonal a családon belüli erőszak, az emberkereskedelem, valamint a nemi alapú diszkrimináció áldozatai számára nyújt információt, pszichológiai tanácsadást, támogatást és útmutatást a rendelkezésre álló szociális, jogi és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez. A 0800-500-333-as szám országosan díjmentesen érhető el. A hívásokat képzett szakemberek fogadják, akik szükség esetén kapcsolatot teremtenek a megfelelő helyi intézményekkel és segítő szervezetekkel. A kivitelező saját költségén javítja ki a Szász, Sebes és Torda közötti A10-es autópálya 4. szakaszán keletkezett útbeszakadást, jelentette be az országos közútkezelő. A 66-os kilométernél múlt héten keletkezett károk helyreállításának tervezése július 13-án kezdődik és várhatóan 1 hónapig tart. A megerősítési munkálatok ezt követően körülbelül 2 hónap alatt készülhetnek el. A munkálatok idején a Felvinc felől Torda irányába tartó forgalmat az 1-es országútra terelik. A Torda Felvinc irányban továbbra is az autópályán lehet közlekedni. A romániai közúti fejlesztéseket figyelő Proinfrastruktúra Egyesület a minap közölt állásfoglalásában tiltakozott a teljes lezárás ellen. Szerintük a közúti infrastruktúráért felelős társaság az említett szakasz teljes lezárásával arra kényszeríti az autósokat, hogy feleslegesen kockáztassák az életüket 19 kilométeren keresztül az egyes számú országúton. Az A10-es autópálya érintett szakaszát 2018-ban adták át, de azóta is folyamatosak a problémák. 2023 nyarán is megsüllyedt a 66. kilométer szelvény, akkor is több hétre zárták le. November 3-ától új nemzetközi járat indul a brassói repülőtérről. A Wizz Air összeköti Brassót és a spanyolországi Valenciát. A repülőtér Facebook oldalán jelentette be az új járatot hetente 3 alkalommal. Kedden, csütörtökön és szombaton lehet eljutni a spanyolországi fővárosba. A tájékoztatás szerint már lehet jegyeket foglalni a Wizz Air honlapján. Jelentősen megnőtt egyébként a brassói repülőtér forgalma, júniusban több mint 80%-os volt a növekedés. A tájékoztatás szerint a repülőtér történetének eddigi legsikeresebb hónapját zárta, 59.132 utas fordult meg a légi kikötőben, miközben 511 járatot üzemeltettek, értesült a mosszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a változóan felhős égbolt, mellett a száraz napos időjárás gyenge széllel, ez valamelyest ronthat a hőérzeten. 20 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték 23 fokig emelkedhet, a reális hőérzet azonban mindössze 18 fokra tehető. Hírekkel legközelebb 1 óra múlva jelentkezik a Fan FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképző Központ idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camp Steam élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

0: Fülig Fan FM.
1: Fedezd fel, milyen, ha csak úgy belemész, élvezd fesztelen.
0: FM 87.6, Csíkszereda.
2: I need your arms around me, I need to feel your touch. Hey.

0: elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Fun FM.
1: És most egy újabb dal napjaink kedvencei közül.
0: Fun FM Rádió.
1: Fülig zene.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A jelenlegi ügyvivő kormány nem tudja teljesíteni a szanitáns szakszervezet követeléseit, jelentette be Cseke Attila ideiglenes egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a szakszervezet által kért intézkedések, törvénymódosításokat és sürgősségi rendeletek elfogadását igénylik, amelyekre egy korlátozott jogkörű kormánynak nincs lehetősége. A minisztérium ugyanakkor kezdeményezte több mint 7600 betöltetlen egészségügyi állás meghirdetését, valamint javaslatot tett az ügyeleti pótlék emelésére is. A szanitánsz országos tanácsa a héten a teljes egészségügyi ágazatra kiterjedő általános sztrájk meghirdetéséről döntött. Július 20-án 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak, július 28-án pedig határozatlan idejű általános sztrájkot robbantanak ki. Jelentősen emelkedett a családon belüli erőszak áldozatainak segítséget nyújtó országos segélyvonal forgalma Romániában. Az idei év első felében 5437 hívás érkezett, ami csaknem 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A munkaügyi, családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium tájékoztatása szerint mintegy 1500-al több segélykérést regisztráltak, mint 2025 első 6 hónapjában. A legtöbb telefonáló családon belüli erőszakkal kapcsolatos tanácsot, tájékoztatást vagy közvetlen segítséget kért. A szakemberek szerint a növekedés egyrészt arra utalhat, hogy továbbra is súlyos problémát jelent a családon belüli erőszak. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy egyre többen ismerik a segélyvonalat és mernek segítséget kérni. A segélyvonal a családon belüli erőszak, az emberkereskedelem, valamint a nemi alapú diszkrimináció áldozatai számára nyújt információt, pszichológiai tanácsadást, támogatást és útmutatást a rendelkezésre álló szociális, jogi és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez. A 0800-500-333-as szám országosan díjmentesen érhető el. A hívásokat képzett szakemberek fogadják, akik szükség esetén kapcsolatot teremtenek a megfelelő helyi intézményekkel és segítő szervezetekkel. A kivitelező saját költségén javítja ki a Szász, Sebes és Torda közötti A10-es autópálya 4. szakaszán keletkezett útbeszakadást, jelentette be az országos közútkezelő. A 66-os kilométernél múlt héten keletkezett károk helyreállításának tervezése július 13-án kezdődik és várhatóan 1 hónapig tart. A megerősítési munkálatok ezt követően körülbelül 2 hónap alatt készülhetnek el. A munkálatok idején a Felvinc felől Torda irányába tartó forgalmat az 1-es országútra terelik. A Torda Felvinc irányban továbbra is az autópályán lehet közlekedni. A romániai közúti fejlesztéseket figyelő Proinfrastruktúra Egyesület a minap közölt állásfoglalásában tiltakozott a teljes lezárás ellen. Szerintük a közúti infrastruktúráért felelős társaság az említett szakasz teljes lezárásával arra kényszeríti az autósokat, hogy feleslegesen kockáztassák az életüket 19 kilométeren keresztül az 1-es számú országúton. Az A10-es autópálya érintett szakaszát 2018-ban adták át, de azóta is folyamatosak a problémák. 2023 nyarán is megsüllyedt a 66. kilométer szelvény, akkor is több hétre zárták le. November 3-ától új nemzetközi járat indul a brassói repülőtérről. A Wizz Air összeköti Brassót és a spanyolországi Valenciát. A repülőtér Facebook oldalán jelentette be az új járatot hetente 3 alkalommal. Kedden, csütörtökön és szombaton lehet eljutni a spanyolországi fővárosba. A tájékoztatás szerint már lehet jegyeket foglalni a Wizz Air honlapján. Jelentősen megnőtt egyébként a brassói repülőtér forgalma, júniusban több mint 80%-os volt a növekedés. A tájékoztatás szerint a repülőtér történetének eddigi legsikeresebb hónapját zárta, 59.132 utas fordult meg a légi kikötőben, miközben 511 járatot üzemeltettek, értesült a mosszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 17 fokra tehető a reális hőérzet, 20 foknál nem emelkedik magasabbra a csúcsérték. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz helyenként borongós időjárással számolhatunk, csapadék azonban nem alakul ki. A reggeli órákban a hőmérséklet akár 7 fokig süllyedhet, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel.
2: Fan FM Rádió.
0: Fan FM Rádió.

0: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A Székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
1: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 2x110 g-os Chefselect tejszínes eklerre 99 baniért, az 1 kg-os mogyorós kakaókrémes nutellára 31,99 baniért, és a nektarinra 1 kg-os kiszerelésben 6,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel. Gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
3: Idén érettségizel és Kolozsvárra készülsz egyetemre. Ha fejlesztenéd magad, kiváló hazai és külföldi szakemberektől tanulnál. Motiváló környezetre vágysz, nálunk a helyed. Felvételit hirdet a leendő első éveseknek a Matthias Corvinus Kollégium egyetemi programja. Sokoldalú kurzusokkal, ingyenes kollégiummal, nyelvórákkal, tanulmányutakkal és összetartó közösséggel vár az MCC. A képzés az egyetemi tanulmányok mellett végezhető. Jelentkezz július 13-ig. Részletek az mcc.ro weboldalon. Nyári táborok a Minervában. A csíkszeredai Minerva teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angol tábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári ovi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
4: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Ha szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével. Szombatonként 11-től.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A jelenlegi ügyvivő kormány nem tudja teljesíteni a szanitáns szakszervezet követeléseit, jelentette be Cseka Attila ideiglenes egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a szakszervezet által kért intézkedések, törvénymódosításokat és sürgősségi rendeletek elfogadását igénylik, amelyekre egy korlátozott jogkörű kormánynak nincs lehetősége. A minisztérium ugyanakkor kezdeményezte több mint 7600 betöltetlen egészségügyi állás meghirdetését, valamint javaslatot tett az ügyeleti pótlék emelésére is. A Szanitász Országos Tanácsa a héten a teljes egészségügyi ágazatra kiterjedő általános sztrájk meghirdetéséről döntött. Július 20-án 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak, július 28-án pedig határozatlan idejű általános sztrájkot robbantanak ki. Jelentősen emelkedett a családon belüli erőszak áldozatainak segítséget nyújtó országos segélyvonal forgalma Romániában. Az idei év első felében 5437 hívás érkezett, ami csaknem 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A munkaügyi, családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium tájékoztatása szerint mintegy 1500-al több segélykérést regisztráltak, mint 2025 első 6 hónapjában. A legtöbb telefonáló családon belüli erőszakkal kapcsolatos tanácsot, tájékoztatást vagy közvetlen segítséget kért. A szakemberek szerint a növekedés egyrészt arra utalhat, hogy továbbra is súlyos problémát jelent a családon belüli erőszak. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy egyre többen ismerik a segélyvonalat és mernek segítséget kérni. A segélyvonal a családon belüli erőszak, az emberkereskedelem, valamint a nemi alapú diszkrimináció áldozatai számára nyújt információt, pszichológiai tanácsadást, támogatást és útmutatást, a rendelkezésre álló szociális, jogi és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez. A 0800-500-333-as szám országosan díjmentesen érhető el. A hívásokat képzett szakemberek fogadják, akik szükség esetén kapcsolatot teremtenek a megfelelő helyi intézményekkel és segítő szervezetekkel. A kivitelező saját költségén javítja ki a Szász, Sebes és Torda közötti A10-es autópálya 4. szakaszán keletkezett útbeszakadást, jelentette be az országos közútkezelő. A 66-os kilométernél múlt héten keletkezett károk helyreállításának tervezése július 13-án kezdődik és várhatóan egy hónapig tart. A megerősítési munkálatok ezt követően körülbelül 2 hónap alatt készülhetnek el. A munkálatok idején a Felvinc felől Torda irányába tartó forgalmat az egyes országútra terelik. A Torda-Felvinc irányban továbbra is az autópályán lehet közlekedni. A romániai közúti fejlesztéseket figyelő Pro-Infrastruktúra Egyesület tiltakozott a teljes lezárás ellen. Szerintük a közúti infrastruktúráért felelős társaság az említett szakasz teljes lezárásával arra kényszeríti az autósokat, hogy feleslegesen kockáztassák az életüket 19 kilométeren keresztül az egyes számú országúton. Az A10-es autópálya érintett szakaszát 2018-ban adták át, de azóta is folyamatosak a problémák. 2023 nyarán is megsüllyedt a 66. kilométer szelvény, akkor is több hétre zárták le. November 3-ától új nemzetközi járat indul a brassói repülőtérről. A Wizz Air összeköti Brassót és a spanyolországi Valenciát. A repülőtér Facebook oldalán jelentette be az új járatot hetente 3 alkalommal. Kedden, csütörtökön és szombaton lehet eljutni a spanyolországi fővárosba. A tájékoztatás szerint már lehet jegyeket foglalni a Wizz Air honlapján. Jelentősen megnőtt egyébként a brassói repülőtér forgalma, júniusban több mint 80%-os volt a növekedés. A tájékoztatás szerint a repülőtér történetének eddigi legsikeresebb hónapját zárta, 59.132 utas fordult meg a légi kikötőben, miközben 511 járatot üzemeltettek, értesült a mosszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 17 fokra tehető a reális hőérzet, 20 foknál nem emelkedik magasabbra a csúcsérték. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz helyenként borongós időjárással számolhatunk, csapadék azonban nem alakul ki. A reggeli órákban a hőmérséklet akár 7 fokig süllyedhet, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: Nyári táborok a Minervában. A Csíkszeredai Minerva Teljesítményképzőközpont idén is változatos nyári heti táborokat szervez 3 és 12 év közötti gyerekeknek június 29 és augusztus 14-e között. Helen Doron English angoltábor, Smarty Camps Team élménytábor, nyári óvi és nyári román játékosan. Korszerű központunk címe Csíkszereda, Szentlélek utca 49/A. Bővebb információ a cppminerva.ro weboldalon kapható.
1: Mik azok az alapszószok, és hogyan használhatjuk őket a konyhában? Erre a kérdésre is választ kaphatnak a Székely Konyha és Kert gasztromagazin júliusi lapszámában. Frissen, főzve vagy sütve? Gyergyói szakácsunk, Berszán Árus Csilla nem tudott dönteni, így ételeibe sült, főtt és friss alapanyagok is kerültek. Borrovatunkban kerti partis koktélokat ízlelünk, András Zsuzsi cukrászunk a Fekete Erdővel kísérletezik. A székelyföldi gasztromagazin megrendelhető a postahivatalokban, vagy online a székelykonyhaiskert.hu oldalán.
2: A hasmenés sosem jön egyedül, együtt jár a kiszáradással. Gyorsítsd a felépülést a Hidrászmektel. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény dioszmektéttel és elektrolitokkal. Hidrászmekt kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a grill csiperke gomba 1 kg-os kiszerelésben 12 lej 49 bani, és a hazai padlizsán kilója 5 lej 49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A Fortifikát Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikát Forti.
4: Mindegy, mire vagy allergiás. A Ringseal HA kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit, tisztítja az orrot és megkönnyíti a légzést. Ez egy gyógyszer. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Fültől fülig, Fan FM.

0: 15 éve minden grillezéskor spórolsz. Igazán megéri. A Lidl-ben találsz cson nélküli szeretelt sert és nyakka rajt 100 gromonként 2 lej 49 banért. 300 gromos Milborán Natur friss sajtkrémet 7 lej 99 banért a Lidl Plus-szal, és 8x120 ml-es Gelatelli vanília és magyaró ízű tölcséres fagylaltot 12 lej 99 banért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
2: Reklámot hallottak.

0: társ keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.
1: A Dakota Security Service Kft. Biztonsági őrt alkalmaz. Érdeklődni a cég székhelyén, Csíkszered a Villanytelep utca 2 szám alatt, vagy a következő telefonszámokon 0266 310 752 és 0731 696 603.
0: Állás keres? Vagy csak új kihívásokra, sikerekre vágyik? Hallgassa a Karriert, a Fun FM rádió állásbőrze rovatát. Karrier.

0: szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: meg. Szerelem az éterben.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A jelenlegi ügyvivő kormány nem tudja teljesíteni a szanitáns szakszervezet követeléseit, jelentette be Cseka Attila ideiglenes egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint a szakszervezet által kért intézkedések, törvénymódosításokat és sürgősségi rendeletek elfogadását igénylik, amelyekre egy korlátozott jogkörű kormánynak nincs lehetősége. A minisztérium ugyanakkor kezdeményezte több mint 7600 betöltetlen egészségügyi állás meghirdetését, valamint javaslatot tett az ügyeleti pótlék emelésére is. A Szanitász Országos Tanácsa a héten a teljes egészségügyi ágazatra kiterjedő általános sztrájk meghirdetéséről döntött. Július 20-án 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartanak, július 28-án pedig határozatlan idejű általános sztrájkot robbantanak ki. Jelentősen emelkedett a családon belüli erőszak áldozatainak segítséget nyújtó országos segélyvonal forgalma Romániában. Az idei év első felében 5437 hívás érkezett, ami csaknem 40%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. A munkaügyi, családügyi, ifjúsági és esélyegyenlőségi minisztérium tájékoztatása szerint mintegy 1500-al több segélykérést regisztráltak, mint 2025 első 6 hónapjában. A legtöbb telefonáló családon belüli erőszakkal kapcsolatos tanácsot, tájékoztatást vagy közvetlen segítséget kért. A szakemberek szerint a növekedés egyrészt arra utalhat, hogy továbbra is súlyos problémát jelent a családon belüli erőszak. Ugyanakkor azt is jelzi, hogy egyre többen ismerik a segélyvonalat és mernek segítséget kérni. A segélyvonal a családon belüli erőszak, az emberkereskedelem, valamint a nemi alapú diszkrimináció áldozatai számára nyújt információt, pszichológiai tanácsadást, támogatást és útmutatást, a rendelkezésre álló szociális, jogi és egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez. A 0800-500-333-as szám országosan díjmentesen érhető el. A hívásokat képzett szakemberek fogadják, akik szükség esetén kapcsolatot teremtenek a megfelelő helyi intézményekkel és segítő szervezetekkel. A kivitelező saját költségén javítja ki a Szász, Sebes és Torda közötti A10-es autópálya 4. szakaszán keletkezett útbeszakadást, jelentette be az országos közútkezelő. A 66-os kilométernél múlt héten keletkezett károk helyreállításának tervezése július 13-án kezdődik és várhatóan 1 hónapig tart. A megerősítési munkálatok ezt követően körülbelül 2 hónap alatt készülhetnek el. A munkálatok idején a Felvinc felől Torda irányába tartó forgalmat az egyes országútra terelik. A Torda Felvinc irányban továbbra is az autópályán lehet közlekedni. A romániai közúti fejlesztéseket figyelő Pro-Infrastruktúra Egyesület tiltakozott a teljes lezárás ellen. Szerintük a közúti infrastruktúráért felelős társaság az említett szakasz teljes lezárásával arra kényszeríti az autósokat, hogy feleslegesen kockáztassák az életüket 19 kilométeren keresztül az egyes számú országúton. Az A10-es autópálya érintett szakaszát 2018-ban adták át, de azóta is folyamatosak a problémák. 2023 nyarán is megsüllyedt a 66. kilométer szelvény, akkor is több hétre zárták le. November 3-ától új nemzetközi járat indul a brassói repülőtérről. A Wizz Air összeköti Brassót és a spanyolországi Valenciát. A repülőtér Facebook oldalán jelentette be az új járatot hetente 3 alkalommal. Kedden, csütörtökön és szombaton lehet eljutni a spanyolországi fővárosba. A tájékoztatás szerint már lehet jegyeket foglalni a Wizz Air honlapján. Jelentősen megnőtt egyébként a brassói repülőtér forgalma, júniusban több mint 80%-os volt a növekedés. A tájékoztatás szerint a repülőtér történetének eddigi legsikeresebb hónapját zárta, 59.132 utas fordult meg a légi kikötőben, miközben 511 járatot üzemeltettek, értesült a mosszol.ro. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 19 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, 17 fokra tehető a reális hőérzet, 20 foknál nem emelkedik magasabbra a csúcsérték. A holnapi nap folyamán változóan felhős égbolt mellett száraz helyenként borongós időjárással számolhatunk, csapadék azonban nem alakul ki. A reggeli órákban a hőmérséklet akár 7 fokig süllyedhet, napközben a csúcsérték 20-21 foknál nem emelkedik magasabbra.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fan FM Rádió.

0: A Medima Csíkszeredában mágneses rezonancia, RMN és CT vizsgálatokat végezhetsz az egészségbiztosítási pénztár elszámolásával, beleértve az SO, AO és monitorizálási beutalókat is. Gyors időpontfoglalás, pontos eredmények és most 15% kedvezmény a magánvizsgálatokra. Várunk Csíkszeredában a Hunyadi János utca 26 szám alatt. Hívj most! 0373 301 139. Medima. Kiválóság az orvosi képalkotásban.
1: Reklámot hallottak!

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: Fan FM.
0: Fülig zene.
3: Dark John.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit, az MP3 korában is a legjobb választás, Abakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: szereti az elmúlt 30 év zenéit. Az MP3 korában is a legjobb választás a Bakelit. Minden idők legjobb dalai között válogathat kedvére Günther Ottóval. Csemegézzünk együtt minden idők legjobbjai között. Bakelit. Igazi zenével.
1: Szombatonként 11-től.

0: ne baba gyújtsál világot.
1: A legújabb világslágerek és a kedvenc dalaid egy helyen. Csíkszereda, tekerj ránk! Fun FM.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
1: Kinek
0: meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió.

0: jóból sosem elég magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
2: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja
0: kinek
2: meg.
0: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben. Fun FM Rádió. Fülig zene, Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól szerelem az éterben.
1: Fun FM Rádió.
0: Kinek füle van, hallja meg.
1: Kinek füle van, hallja meg. Szerelem az éterben.

Szerelmes dalok, romantikus dallamok, minden csütörtökön este 8-tól. Szerelem az éterben. Kinek füle van, hallja meg. FM 87.6 Csíkszereda.

0: to the hits. It's
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.

0: Csíkszereda. Tekerj ránk! Csak tekered, húzol engem. Ha FM, az Fun FM. És pont.
1: 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fun FM rádióban. Fülig zene. Fülig mosoly.
2: Fun

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6.
1: Csík

0: Fanatom Rádió. Főleg zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fanatom Rádió.
2: I don't wanna change it.

0: FM rádió.
1: Változatosan.
2: Itt vagyunk veled. Itt vagyunk otthon. 87,6. Fun FM rádió.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
3: Főleg zene.
1: Fun FM rádió.

0: Fan FM Rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jár. Változatosan.

0: Nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Reggeli kávé. Vidám száj. Fun FM. Amit hallgassál.
1: 80-as évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fun FM rádióban.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatol.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: mindent a fülnek.
1: Fan FM Rádió. Fülix
0: zene. Fan FM.

0: Szia, no l'aguanto.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fülig zene.
2: Fülig zene.